0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ki az a Rádió 1 DJ, aki ezen a héten Cipruson lépett fel? Regál Lili, nagyon menő, és nagyon gratulálunk neki, az igazi mai slágerét pedig már is indítom. Ez Regál Lilitől a Hear Me.
1: Sziasztok, Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, most pedig Martin Garrixet választottam, aki 13 évesen lépett fel először méghozzá egy esküvőn. Azta! És onnantól kezdve úgy érezte, hogy ez menni fog neki, és ami azt illeti, megy is. Most egy csirennel közösen hozza az aktuális igazi mai slágert. Martin Garrix, ez a Repeat It, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagy kedvenceket hozok a következő órában is, és pont így nem lesz megállása, hogy ebben sem volt. Jön például J-Lo, egy újdonság Alex Warrentől, sőt, a legfrissebbet Robin Schulztól is bekészítettem, a kezdésben pedig. Figyeljük csak, mit indítok! Kamrád, Be Mine, pár perc és érkezik itt Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
3: Továbbra is elmarad a kitűzött céltól a mentők kiérkezési ideje a legsürgősebb eseteknél. Az Országos Mentőszolgálat szeptemberi adatai szerint a P1-es, vagyis a legsúlyosabb esetek 90%-ához 25,75 percen belül érkezett meg a mentőegység. A cél az, hogy ugyanezt 15 percen belül teljesítsék. Szeptemberben országszerte több mint 10,500 eset kapott P1-es besorolást, csak nem 1200-zal kevesebb, mint augusztusban. Ezek háromnegyedénél 20 percen belül, 90%-ánál pedig 25 percen belül érkezett meg a segítség. Ez utóbbi valamivel jobb az augusztusi eredménynél, de még mindig több mint 10 perccel meghaladja a mentőszolgálat célértékét. Budapesten a legsürgősebb esetek háromnegyedéhez 19 percen belül értek ki a mentők, míg az esetek 90%-ánál 24 perc volt ez az idő. Az előbbi adat néhány másodperccel javult ugyan, az utóbbi viszont 8 másodperccel romlott az előző hónaphoz képest. A régiók között is jelentős különbségek vannak. A P1-es esetek 90%-ánál a Nyugat-Dunántúlon volt a legrövidebb a kiérkezési idő, 23,16 perc, míg Közép-Magyarországon a leghosszabb, 27,75 perc. Az Országos Mentőszolgálat hangsúlyozza, hogy ezek az adatok önmagukban nem az ellátás minőségét mérik. A statisztika a 112-es segélyhívás kezdetétől egészen a mentőegység helyszínre érkezéséig eltelt teljes időt tartalmazza, ezért közvetlenül nem hasonlítható össze a korábbi, más módszerrel készült adatokkal. A mentőszolgálat szeptembertől havonta nyilvánosságra hozza a kiérkezési időket, az országos, budapesti és regionális bontás is látható a különböző sürgősségi kategóriák adataival együtt.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

rengeteg nagy produkció, meg nagy eredmény, többek között ugye Madonna fellépése is hatalmasat ment, talán 42 év után tért vissza a színpadra. Viszont a tavalyi évben Alex Warren volt az, aki a legjobb új felfedezettet, az új előadó kategóriát elvitte ezen a díjátadón, ami az egyik első nagy komoly elismerése volt, azóta viszont ezeket szépen gyűjti, és szépen hozza az újabbnál újabb dalokat is. Ez például a legfrissebb Alex Warren és a Fewer Dream, amit indítok itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: Magyart a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Top 500@radio1.hu, egy nagyon fontos e-mail cím, mert itt várjuk továbbra is a szavazatokat a Rádió 1 Top 500-ra. De persze nem csak itt, ha könnyebb Viberen, csak beírni most nekem mondjuk, hogy melyik a kedvencünk, akkor az is működik, mindent regisztrálunk, és hamarosan összeáll az ország legmenőbb, legpontosabb slágerlistája a Rádió 1 Top 500. Közben pedig egy újabb nagy kedvenc, amit indítok, erre is lehet szavazni. Robin Schulz, Better Times itt a Rádió 1-en.
1: Mi játszunk a

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, addig pedig a legnagyobb kedvencek köztük Lost Frequencies és Lovi újdonsága, de hozom majd a diszkósítet is, sőt Sabrina Carpentert is, a kezdésen pedig Alex Kenshit a Bambolé-val. Pár perc és indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Több fa és zöld felület lehet a megújuló Nagykörúton. Elkészültek a Nagykörút fasorainak megújítására és a zöld felületek bővítésére vonatkozó tervek. A fejlesztés a Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszt érinti, ahol jelenleg nagyjából 600 fa található. A BKK szerint ezek közül egyet sem kell majd kifejezetten az építkezés miatt kivágni. A rossz állapotuk miatt cserére szoruló fák arányát 10% alatt tartanák. Több tucat esetben külön beavatkozásokkal próbálják meghosszabbítani a meglévő fák élettartamát. Amelyik példányt mégis ki kell cserélni, annak helyére legalább 3 újat ültetnek, egyet az eredeti helyén, 2 pedig a körút más pontjain. Olyan szakaszokon is új fasorokat alakítanának ki, ahol jelenleg egyáltalán nincsenek fák. Az újonnan telepített fafajok kiválasztásánál már a változó éghajlati körülményeket is figyelembe veszik. A meglévő fasorok pótlásánál fontos szempont marad az egységes utcakép, az új fasoroknál viszont nagyobb szerepet kapnak a melegebb és szárazabb időjáráshoz jobban alkalmazkodó fajok. A fejlesztés része lesz a csapadékvíz helyben tartása is. A tervek szerint úgynevezett szivacsváros megoldásokat alkalmaznak, amelyek segítik, hogy az esővíz ne egyszerűen elfolyjon, hanem a zöld felületeket és a fákat is táplálja. A főváros terveiben emellett új burkolatok, padok és közlekedési fejlesztések is szerepelnek. A BKK októberben lakossági bejárásokat is szervez a Nagykörúton. Ezeken favizsgáló szakemberek mutatják be a jelenlegi fasorok állapotát, azt, hogy hol terveznek új fákat ültetni, illetve mely példányokat és miért szükséges lecserélni. A bejárásokat a 6., a 7., a 8. és a 9. kerületben tartják.
2: A tudásperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Indul Magyarország!

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 4 óra után járunk, a Fogyarás pedig azé a DJ-é, aki igazából nem csak hogy tud egy csomó hangszeren játszani, de nagyon ismeri is a hangszereket. Például még a pályai elején egy szintetizátor teljes kézikönyvét elolvasta, tanulmányozta, mert meg akarta érteni, hogy hogyan működik az egész, hogy utána sokkal jobban tudja használni. Hát nem tudom, hogy ez mennyit tesz hozzá, de hogy remekül használja a hangszereket és remek dalokat készít, az biztos. A legújabb Lost Frequencies-től a Live It All, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágernek.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig az a Sabrina Carpenter, aki Madonnával jött közösen egy dal, sőt, elő is adták az MTV VMA-n. Állítólag Madonna egy picit zokon vette, hogy 5 napig nem válaszolt Sabrina Carpenter menedzsmentje, hogy lenne közös munka, ami Madonnától jött, mármint az ötlet, aztán ráír direktben. Aztán összejött. Ez meg az igazi mai sláger tőle. Sabrina Carpenter és az Espresso, amit már is indítok.

0: Rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy a legnagyobb kedvencek, nálunk szólnak változatosan megállás nélkül. Most például egy újat választottam, Loitól, az énekesnőtől, aki minden egyes alkalommal, amikor ír egy dalt, akkor átgondolja, hogy hogyan kellene írni, de alapvetően az angol mellett szokott dönteni, az anyukája is angol énekelt neki állítólag gyerekkorában, és azt mondja, hogy ez jön neki a legkönnyebben, nem mondja, hogy soha nem fog más nyelven dalokat írni, de egyelőre ez áll hozzá a legközelebb. Loi, most David Puentezzel, ez a Golden Summer, amit már is indítok.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A hét legfontosabb Salgótarján és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
2: Tűzesetekről és az egykori pártfőiskola épületéről is szó esett a salgótarjáni közgyűlés ülésén. Kikapott a Ceglétől a strandépítők létszámhiányos férfi együttese. A városban történt tűzesetekről is szó esett a salgótarjáni közgyűlés múlt csütörtöki ülésén a napirendi pontok tárgyalását követően. Mint arról rádiónk is beszámolt, Krejcsi Bálint polgármester utasítására az önkormányzat feljelentést tett, miután az elmúlt időszakban a kistarjáni úti egykori pártfőiskola épületében, a garzonházban, illetve különböző közterületeken is többször felcsaptak a lángok. Fenyvesi Gábor alpolgármester arról beszélt, úgy vélik, beazonosítható lehet az követő, ezért is tettek feljelentést. Kántor Zoltán képviselő a pártfőiskola problémás helyzetét is felvetette, ahová illetéktelen személyek járnak be. Vas Attila főépítész ismertetése szerint ezzel kapcsolatban eljárást indítottak, és határidőt kapott a tulajdonos arra, hogy a legfontosabb intézkedéseket elvégezze, amennyiben pedig a tulaj nem intézkedik, bírságot szabhatnak ki rá. Ötvös Mihály felvetésére reagálva, miszerint az acélgyári úton és a Jónás telepen is történt tűzesetek, Fenyvesi Gábor rámutatott, magántulajdonban álló házak esetén a hatóságok, így a tűzoltóság és a rendőrség intézkedhet, ahogy az meg is történt. Lőrinc Gyula, a Salgóvagyon Kft. Ügyvezető igazgatója a garzonházban történt júniusi tűzeset kapcsán elmondta, ebben az ügyben a cég tett feljelentést, miután lezárult a tűzvizsgálat. Hozzátette, azon vannak, hogy soron kívül biztonsági kamerákat helyezzenek el a két épületben, ehhez jelenleg a forrást keresik. Legutóbbi mérkőzésén sem sikerült pontot szereznie a Csepe-Salgótarjáni SKC férfi kézilabda csapatának. Az NB1B-s strandépítők a negyedik fordulóban múlt pénteken a Ceglédi KK-hoz látogattak. A hazaiak már a meccs elején megszerezték a vezetést, és bár a létszámhiánnyal küzdő tarjáni kézisek igyekeztek felzárkózni, a szünetre már 17-11 volt az állás. A második félidőben a ceglédiek tovább növelték előnyüket, végül a találkozót fölényesen 36-20 nyerték meg. A strandépítők férfi együttese vasárnap hazai terepen folytatja a bajnokságot. Délután 4 órától a frissen feljutott várpalotai BSK-t fogadják. Időjárás. Továbbra is a napsütésé lesz a főszerep Nógrád megye térségében. Szinte egyetlen felhő sem lesz ma fölöttünk. 23-25 fokig kúszhat a hőmérő képzeletbeli higanyszála. Holnap ugyancsak száraz napos időben lehet részünk. A hajnali órákban 2-6 fok közé csökkenhet a hőmérséklet, majd napközben 23-25 fokot mérhetünk. Hétfőn a nap előre haladtával egyre több felhő érkezik majd az előrejelzések szerint. Csapadék azonban nem várható. A minimum hőmérséklet 2-6, a maximum 24 fok körül alakul.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Továbbra is elmarad a kitűzött céltól a mentők kiérkezési ideje a legsürgősebb eseteknél. Az Országos Mentőszolgálat szeptemberi adatai szerint a P1-es, vagyis a legsúlyosabb esetek 90%-ához 25,75 percen belül érkezett meg a mentőegység. A cél az, hogy ugyanezt 15 percen belül teljesítsék. Szeptemberben országszerte több mint 10,500 eset kapott P1-es besorolást, csak nem 1200-zal kevesebb, mint augusztusban. Ezek háromnegyedénél 20 percen belül, 90%-ánál pedig 25 percen belül érkezett meg a segítség. Ez utóbbi valamivel jobb az augusztusi eredménynél, de még mindig több mint 10 perccel meghaladja a mentőszolgálat célértékét. Budapesten a legsürgősebb esetek háromnegyedéhez 19 percen belül értek ki a mentők, míg az esetek 90%-ánál 24 perc volt ez az idő. Az előbbi adat néhány másodperccel javult ugyan, az utóbbi viszont 8 másodperccel romlott az előző hónaphoz képest. A régiók között is jelentős különbségek vannak. A P1-es esetek 90%-ánál a Nyugat-Dunántúlon volt a legrövidebb a kiérkezési idő, 23,16 perc, míg Közép-Magyarországon a leghosszabb, 27,75 perc. Az Országos Mentőszolgálat hangsúlyozza, hogy ezek az adatok önmagukban nem az ellátás minőségét mérik. A statisztika a 112-es segélyhívás kezdetétől egészen a mentőegység helyszínre érkezéséig eltelt teljes időt tartalmazza, ezért közvetlenül nem hasonlítható össze a korábbi, más módszerrel készült adatokkal. A mentőszolgálat szeptembertől havonta nyilvánosságra hozza a kiérkezési időket, az országos, budapesti és regionális bontás is látható a különböző sürgősségi kategóriák adataival együtt.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után járunk 10 perccel, október 3-a van a Helgáka névnaposok, sok boldogságot nekik, az igazi mai slágereket hozom megállás nélkül, nem sokára a Lane Sex és Ed Sheeran is jön, most viszont a Swedish Disco Rehab-bel szemfeltel, ez a Sleep Tonight itt a Rádió 1.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

A rádió egy csak igazi mai sláger megy, 0620-311-111 a számunk, és ezt nem csak úgy kalandvágyból mondom, hanem mert itt lehet szavazni a rádió egy top 500-ra. Idén is összeállítjuk az ország legnagyobb, legpontosabb zenei slágerlistáját, csak a rádió egy hallgatókkal. Szóval nagyon várjuk a véleményeket, hogy tényleg a legtutibb lista megint összejön, és szerintem össze is fog, de ehhez szavazni kell, akár most is jöhet egy voks. Én pedig hozom a tippeket, meg hát egyben az igazi mai slágereket. Medúza, Good Boys, Piece of Your Heart, ez most a folytatás a rádió egyen.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A hétvége úgy tűnik, hogy egész kellemes lesz, és nagyjából olyan, mint a hét eddigi része, a 24 fok simán kipörög a mai napon is napos idő mellett. Kashmir Wild Ride a hírek után, ezt indítom. Az igazi mai slágerek továbbra is nálunk szólnak, megállás nélkül változatosan. Ez a Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Több fa és zöld felület lehet a megújuló Nagykörúton. Elkészültek a Nagykörút fasorainak megújítására és a zöld felületek bővítésére vonatkozó tervek. A fejlesztés a Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszt érinti, ahol jelenleg nagyjából 600 fa található. A BKK szerint ezek közül egyet sem kell majd kifejezetten az építkezés miatt kivágni. A rossz állapotuk miatt cserére szoruló fák arányát 10% alatt tartanák. Több tucat esetben külön beavatkozásokkal próbálják meghosszabbítani a meglévő fák élettartamát. Amelyik példányt mégis ki kell cserélni, annak helyére legalább 3 újat ültetnek, egyet az eredeti helyén, 2 pedig a körút más pontjain. Olyan szakaszokon is új fasorokat alakítanának ki, ahol jelenleg egyáltalán nincsenek fák. Az újonnan telepített fafajok kiválasztásánál már a változó éghajlati körülményeket is figyelembe veszik. A meglévő fasorok pótlásánál fontos szempont marad az egységes utcakép, az új fasoroknál viszont nagyobb szerepet kapnak a melegebb és szárazabb időjáráshoz jobban alkalmazkodó fajok. A fejlesztés része lesz a csapadékvíz helyben tartása is. A tervek szerint úgynevezett szivacsváros megoldásokat alkalmaznak, amelyek segítik, hogy az esővíz ne egyszerűen elfolyjon, hanem a zöld felületeket és a fákat is táplálja. A főváros terveiben emellett új burkolatok, padok és közlekedési fejlesztések is szerepelnek. A BKK októberben lakossági bejárásokat is szervez a Nagykörúton. Ezeken favizsgáló szakemberek mutatják be a jelenlegi fasorok állapotát, azt, hogy hol terveznek új fákat ültetni, illetve mely példányokat és miért szükséges lecserélni. A bejárásokat a 6., a 7., a 8. és a 9. kerületben tartják.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió X!

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a kulcsokat pedig a konténerhez továbbra is lehet keresni, még lehet nyerni, ha eddig nem sikerült megszerezni. De már csak jövő héten péntekig, mert akkor valaki ki fogja nyitni, és visz mindent belőle, az autót, az utazást, a szerszámgépeket, a konyhai felszereléseket, a tévét is még sorolhatnám. Szóval játszunk, figyeljünk, csörögjünk időben, és piff egy rádió eszlogen, és már megy is a kulcs. De pedig Regál Lili közben az aktuális igazi mai slágerrel a Hill, mivel ezt indítom.
1: Ez a legújabb saját dalom, a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

Rádió egy konténer. A legújabb őrület. Hallgassa a Rádió egyet, hogy megnyerje élete kulcsát a Rádió egy konténerhez.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Az országos növekedéssel szemben Nógrádban csökkent az ipari termelés az első negyed évben. A merrák elleni küzdelemre hívták fel a figyelmet Salgótarjánban. Míg országosan 1,1%-kal nőtt, addig Nógrád megye ipari termelése 1,9%-kal csökkent az első negyedévben 2025 azonos időszakához képest. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Fókuszban a megyék című kiadványából. A KSH a telephely szerinti adatokat vizsgálta, ez alapján szűkebb régiónkban 148 milliárd forint az első negyedévi termelési érték. Ez az országos kibocsátás mindössze 1,1%-át jelentette, így pedig továbbra is Nógrád a legkisebb súlyú megye ipari termelése alapján. Ahogy az előző években, úgy idén is figyelemfelhívó programot és sétát tartottak október 1-én a Merrák elleni küzdelem világnapján Salgótarjánban. A Magyar Rák ellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete és a Nógrád megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya által szervezett csütörtöki esemény a Balassi Bálint könyvtárban kezdődött. Ezt követően a könyvtártól indult el a rózsaszín séta a főtérre, ahol elsőként dr. Fodor Enikő, salgótarjáni jegyzője köszöntötte a résztvevőket. Köszönetet mondott a Rák ellenes Ligának és Salgótarjáni Alapszervezetének, hogy immár 17. éve minden esztendőben életre hívják ezt a rendezvényt. Rozványi Balázs, a Magyar Rák ellenes Liga elnöke minden résztvevőt arra kért, életkora szerint vegyen részt a szűrővizsgálatokon, illetve végezzen önvizsgálatot. Krejcsi Mária, a Magyar Rák ellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezetének elnöke a korai felismerés jelentőségét, a szolidaritás fontosságát és a remény erejét hangsúlyozta. Ismertette továbbá a napüzenetét is, mely úgy hangzik: néhány perc évtizedeket jelenthet az életedben, figyelj magadra, járj szűrővizsgálatra. Sport. Fél idejéhez ért a labdarúgó Nógrád megyei első osztály őszi szezonja. Ezúttal a Szügy a Mohorát fogadja, a Karancslapújtő Romhányba utazik, a Diós Jenő pedig a Berkenyével játszik majd. A Nagybátony otthon lép pályára a Karancsberény ellen, a Széchény a Pásztónál vendégeskedik, míg a Vizslás a Héhalommal fog megmérkőzni hazai terepen. A találkozók szombaton délután 3 órától kezdődnek, kivéve a Vizslás-Héhalom meccset, melyet vasárnap délután 4 órától rendeznek meg. Folyamatosan elérhető a regisztráció a Salgótarján önkormányzata által elindított Munipolis elnevezésű ingyenes szolgáltatásra. A rendszer lehetővé teszi a polgármesteri hivatal számára, hogy hatékonyan, okos telefonjaikon keresztül tájékoztassák a városlakókat, így aki igénybe veszi az ingyenes szolgáltatást, biztosan nem fog lemaradni a legfontosabb hírekről, eseményekről, értesítésekről. A regisztráció megejthető online, illetve a Munipolis mobil alkalmazás letöltésével.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon szép reggelt, nagyon jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. Egy dolog biztos a reggeli kávézás mellé. Itt aztán nem lesz felesleges duma. Hozom az igazi mai slágereket, és tényleg a legjobbakat válogatom. Egy kis lendület mindjárt szemfeltől, előtte viszont szépen lassan hangolódunk erre. Los Frequencies-zel a Bastille-kezés Head Down, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és az ajándékoknak igenis van jelentősége, különösen gyerekkorban. Itt van például Alex Warren, aki 5 évesen kapta édesapjától az első gitárját, részben azért is, hogy egy picit a zenélésre ösztönözze ezzel. Hát, elég jól ment. 2021-ben már az első albumát adta ki, ez pedig már a sokadik világslágere. A legújabb az igazi mai slágerek között. Alex Warrentől a Fewer Dream, amit már is indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Jól halad a Diós Jenőt Királyréttel összekötő hadiút felújítása. Fogvatartott és Ausztriába akart vinni prostituáltnak egy nőt egy salgótarjáni férfi. Jó ütemben halad a Diós Jenőt Királyréttel összekötő erdészeti út, közismert nevén a hadiút felújítása. Olvasható az Ipolyerdő ZRT beszámolójában. A fejlesztés célja, hogy a Börzsöny egy jelentős szállító és közlekedő nyomvonala biztonságosan kerékpározhatóvá váljon, miközben ellátja az erdei feladatát is, hangsúlyozták. A beruházás egyik fontos eleme a csapadékvíz útjának szabályozása, míg a másik lényeges beavatkozás a pályaszerkezet stabilizálása. Az útvonalon nem csak biztonsági korlátokat, de kerékpáros barát sorompókat is elhelyeznek majd, így kizárva az útról az illetéktelen gépjárműforgalmat. A megújult hadiutat a tervek szerint 2027 tavaszán nyitják meg a kerékpárosok előtt. A munkálatok ideje alatt csak gyalogosan lehet rajta közlekedni. Vádat emelt a Nógrád vármegyei főügyészség egy 36 éves salgótarjáni férfival szemben, aki napokig fogva tartott egy nőt azért, hogy Ausztriába vigye őt prostituáltnak. A vád szerint a férfi 2024-ben egy közösségi oldalon ismerte meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő csellengő életmódot folytató sértettet, akivel a salgótarjáni vasútállomásnál találkozott, meghívta egy gyors étterembe és elvitte egy helyi szállodába. Miután a nő bizalmába férkőzött, egy ismerőse házának nyári konyhájába vitte, ahol napokig fogva tartotta azért, hogy később prostituáltként dolgozzon neki Ausztriában. A nő többször próbált sikertelenül segítséget kérni, valamint a rokonai is keresték a nyári konyhánál, ám az emberkereskedő ismerőse elküldte őket. A vádlott több férfinek is felkínálta a nőt, hogy pénzért szexuális szolgáltatást nyújtson nekik. A sértett végül a fogvatartásának 5. napján egy másik nő segítségével megszökött, és egy közeli kisbolt eladójától kért segítséget, aki értesítette a rendőrséget. A Nógrád vármegyei főügyészség a férfival szemben emberkereskedelem és kényszermunka büntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat. Arra az esetre, ha a vádlott beismeri bűnösségét, 12,5 év fegyházbüntetés és 10 év közügyektől eltiltás kiszabását indítványozták. Időjárás. Továbbra is a napsütésé lesz a főszerep Nógrád megye térségében. Szinte egyetlen felhő sem lesz ma fölöttünk. 23-25 fokig kúszhat a hőmérő képzeletbeli higanyszála. Holnap ugyancsak száraz napos időben lehet részünk. A hajnali órákban 2-6 fok közé csökkenhet a hőmérséklet, majd napközben 23-25 fokot mérhetünk. Hétfőn a nap előre haladtával egyre több felhő érkezik majd az előrejelzések szerint. Csapadék azonban nem várható. A minimum hőmérséklet 2-6, a maximum 24 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Folytatódik!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és van még egy nagyon pici idő, hogy mindenki szerezze magának egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez, de tényleg nem sok, mert hogy jövő héten pénteken már kinyitjuk a konténert, és hát addig van lehetőség gyűjteni adásban, meg ugye pénteken a helyszínen is, de én nem várnék az utolsó pillanatra. Mindenki figyelje, hogy mikor indul a következő játék. Az igazi mai slágerek között pedig Bibi Rexha folytatás, a Faithless dallal és a New Religion-nel érkezik itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a top 500 szavazás pedig folytatódik. Még várjuk a tippeket, véleményeket, melyik az ország legnagyobb kedvence, és melyik az ország összességében 500 legnagyobb kedvence. Ezt gyűjtjük össze most közösen. 0620 311 111. Accent folytatja.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a következő órát pedig azzal az énekesnővel indítom, aki éppen világkörüli turnét csinál, most épp Madridban. A ma esti fellépését pedig az egyik nagy streaming szolgáltató élőben is fogja közvetíteni este 3-4-9-től. Én meg pár perc múlva hozom.

0: A következő zenei óra elején itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 a gigabitai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldség és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos kelvinbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Távozott a Nógrád megyei szakképzési centrumtól Gembicki Ferenc kancellár. Újabb érsebészeti rendelés indul Balassagyarmaton. Jönnek a részletek. Távozott a Nógrád megyei szakképzési centrumtól Gembicki Ferenc kancellár, közölte szerdán a szakképzési centrum. Ismertetésük szerint Gembicki Ferenc nyáron nyújtotta be pályázatát egykori alma mátere, az Észak Agrár Szakképzési Centrum Mátra Erdészeti Technikum Szakképzőiskola és Kollégium megüresedett igazgatói állására. Pályázatát mind a szaktárca, mind az iskola egyhangulag támogatta, így október 1-től ő vezeti a Mátrafüredi Erdészeti Technikumot. A beszámolóban hozzátették, Gembicki Ferenc feladatait az év végéig főigazgatói munkája mellett Baranyi Zoltán látja el. A megnövekedett igényre való tekintettel hamarosan újabb érsebészeti szakrendelés indul a balassagyarmati dr. Kenesei Albert kórház rendelőintézetben, közölte dr. Tandel Beáta, a kórház megbízott főigazgatója. Ismertetése szerint a rendelést dr. Baranyai Árpád György érsebész, sebész, radiológus főorvos fogja vezetni, aki október 7-től minden szerdán reggel 9 és délután 3 óra között várja majd a betegeket. Mint fogalmazott, a rendelésen beutalóval és előjegyzéssel lehet részt venni. Időpontot személyesen a betegirányításon vagy telefonon, de akár e-mailben is lehet foglalni. Ezzel kapcsolatban további információ a Balassagyarmati Kórház közösségi oldalán és a kenesei.hu weboldalon található. Immár 34. alkalommal rendezik meg az Európai Madármegfigyelő Napokat, melynek során országszerte várják az érdeklődőket szombaton és vasárnap. A hétvége során begyűjtött megfigyelési adatokat egy okostelefonon is használható online felületen várják majd, legkésőbb vasárnap délután 4 óráig. Nógrád megyében idén is két településen rendeznek programokat. Patak községben szombaton és vasárnap egyaránt reggel 7:30 és 10 óra között tartanak madárgyűrűzést a Petőfi utca végén. Bátonyterenyén, a Kisterenye bányatelep vasúti megállóhelynél szintén madárgyűrűzés lesz a program szombaton reggel 7-től 10 óráig. Az Európai Madár Megfigyelő Napok eseményeiről bővebb információ az mme.hu honlapon érhető el. Időjárás. Továbbra is a napsütésé lesz a főszerep Nógrád megye térségében. Szinte egyetlen felhő sem lesz ma fölöttünk. 23-25 fokig kúszhat a hőmérő képzeletbeli higanyszála. Holnap ugyancsak száraz napos időben lehet részünk. A hajnali órákban 2-6 fok közé csökkenhet a hőmérséklet, majd napközben 23-25 fokot mérhetünk. Hétfőn a nap előre haladtával egyre több felhő érkezik majd az előrejelzések szerint. Csapadék azonban nem várható. A minimum hőmérséklet 2-6, a maximum 24 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerben.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 7 óra is elmúlt, szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 8-tól jönnek Balázsék, jövő héten pedig természetesen ők is ott lesznek reggel a konténer nyitásnál, sőt, még tőlük is lehet kulcsokat nyerni a helyszínen, de addig is kell ezeket gyűjteni, mert hogy folyamatosan lesznek játékok itt a Rádió egyen, valaki pedig jövő héten a teljes konténer tartalmát megnyeri, addig viszont megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket, nem állunk meg, nem dumálunk, Alex Kencsit indítom, ez a Bambolé tőle.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig hozom a legújabbat Loitól, akinek két nagy álma van, és ebből az egyik már teljesült, hogy találkozhasson Adele-lel, a nagy gyerekkori példaképével, és az már csak hab volt a tortán, hogy ugyanezen az estén még James Arthurral is összefutott. A másik nagy cél pedig, hogy egyszer felléphessen a Madison Square Gardenben, hát szerintem e felé is jó úton halad. A legújabb igazi mai sláger Loitól a Golden Summer, ezt indítom a rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szerez állást egyetlen nap alatt. Október 5-én elviszünk a GE Vernova Veresegyházi gyárába. Ismerd meg a gázturbina gyártást és dolgozz velünk. Vállalati buszunk az alábbi 5 megállóban vár. Kereken 7 órakor Salgótarján Beszterce lakótelep, 7 óra 6 perckor Piac Bajcsi út, 7 óra 10-kor Bagyas-Aljai felüljáró, 7 óra 12 perckor Zagyva-Pálfalva felüljáró, 7 22-kor Kisterenye Ózdi útelágazás. A buszon reggelivel és kávéval vár. Visszaindulás Salgótarjánba 12 órakor. Találkozzunk október 5-én. GE Vernova Veresegyház.
3: Minden ízében különleges kiállítás. A várról, ami 700 éve áll a hegyen Salgótarján felett. A Dornyai Béla Múzeumban megelevenedik a város egyik jelképének számító Salgói vár múltja és jelene. Az összeállítást a szemedgyönyörködtető felvételek mellett régészeti leletek és képzőművészeti alkotások teszik teljessé. A kiállítás október 31-éig látogatható. Érték, ismeret, kikapcsolódás. A salgótarjáni Dornyai Béla Múzeumban.
4: Új turisztikai látványosság a Karancsmedves vidékén. Az Interreg Magyarország-Szlovákia program keretében megújult a Salgói Somoskővárát összekötő Petőfi sétány. 5 helyszín várja a kirándulókat. A felújított sétány, a Petőfi forrás, a Balassi pihenő, a Losonci Anna forrás és a Salgói alsóvár. Új padokkal, tűzrakóhelyekkel és interaktív tájékoztató táblákkal. Indulj útnak! Salgó Somoskő, két vár, egy család. Sétálját a történelmen!

és kettő között Andó Ákos várja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgó Tarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben a legnagyobb a zenei változatosság. Velünk gyorsan telik a munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottál.
2: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
3: Az országos növekedéssel szemben Nógrádban csökkent az ipari termelés az első negyed évben. A merrák elleni küzdelemre hívták fel a figyelmet Salgótarjánban. Míg országosan 1,1%-kal nőtt, addig Nógrád megye ipari termelése 1,9%-kal csökkent az első negyed évben 2025 azonos időszakához képest. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Fókuszban a megyék című kiadványából. A KSH a telephely szerinti adatokat vizsgálta, ez alapján szűkebb régiónkban 148 milliárd forint az első negyedévi termelési érték. Ez az országos kibocsátás mindössze 1,1%-át jelentette, így pedig továbbra is Nógrád a legkisebb súlyú megye ipari termelése alapján. Ahogy az előző években, úgy idén is figyelemfelhívó programot és sétát tartottak október 1-én a Merrák elleni küzdelem világnapján Salgótarjánban. A Magyar Rák ellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete és a Nógrád megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya által szervezett csütörtöki esemény a Balassi Bálint könyvtárban kezdődött. Ezt követően a könyvtártól indult el a rózsaszín séta a főtérre, ahol elsőként dr. Fodor Enikő, salgótarjáni jegyzője köszöntötte a résztvevőket. Köszönetet mondott a Rák ellenes Ligának és Salgótarjáni Alapszervezetének, hogy immár 17. éve minden esztendőben életre hívják ezt a rendezvényt. Rozványi Balázs, a Magyar Rák ellenes Liga elnöke minden résztvevőt arra kért, életkora szerint vegyen részt a szűrővizsgálatokon, illetve végezzen önvizsgálatot. Krejcsi Mária, a Magyar Rák ellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezetének elnöke a korai felismerés jelentőségét, a szolidaritás fontosságát és a remény erejét hangsúlyozta. Ismertette továbbá a nap üzenetét is, mely úgy hangzik: néhány perc évtizedeket jelenthet az életedben, figyelj magadra, járj szűrővizsgálatra. Sport. Félidejéhez ért a labdarúgó Nógrád megyei első osztály őszi szezonja. Ezúttal a Szügy a Mohorát fogadja, a Karancslapújtő Romhányba utazik, a Diós Jenő pedig a Berkenyével játszik majd. A Nagybátony otthon lép pályára a Karancsberény ellen, a Széchény a Pásztónál vendégeskedik, míg a Vizslás a Héhalommal fog megmérkőzni hazai terepen. A találkozók szombaton délután 3 órától kezdődnek, kivéve a Vizslás Héhalom meccset, melyet vasárnap délután 4 órától rendeznek meg. Folyamatosan elérhető a regisztráció a Salgótarján önkormányzata által elindított Munipolis elnevezésű ingyenes szolgáltatásra. A rendszer lehetővé teszi a polgármesteri hivatal számára, hogy hatékonyan, okos telefonjaikon keresztül tájékoztassák a városlakókat, így aki igénybe veszi az ingyenes szolgáltatást, biztosan nem fog lemaradni a legfontosabb hírekről, eseményekről, értesítésekről. A regisztráció megejthető online, illetve a Munipolis mobil alkalmazás letöltésével.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Folytatódik

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig az a Taylor Swift, aki a hétvégén megnyerte az év videója díjat az MTV VMA gálán, és ezzel már a 31. díját zsebelte be, amivel abszolút csúcstartó. Azt, hogy a Fate of Ophelia kapta, ennél viszont újabb az Opelite, én most ezt indítom a Rádió 1-en.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lágermely.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel. Viszont továbbra is várjuk a szavazatokat a Rádió 1 Top 500-ra, melyik a legnagyobb kedvencünk, SMS-ben, telefonon, Viberen, vagy akár bármelyik social felületünkön is el lehet küldeni. És persze folytatódik még a kulcsvadászat is, jövő héten pedig kinyitja valaki a Rádió 1 konténert. Addig pedig szólnak az igazi mai slágerek, köztük két új is a Turn the Lights Off, amit indítok. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupra rá.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 a Gigafibai Slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Farmer napok a Premier Outletben.
4: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
5: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
6: Premier Outlet Budapest.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
9: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók. Hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grill légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
10: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Tűzesetekről és az egykori pártfőiskola épületéről is szó esett a Salgótarjáni közgyűlés ülésén. Kikapott a Ceglétől a strandépítők létszámhiányos férfi együttese. A városban történt tűzesetekről is szó esett a Salgótarjáni közgyűlés múlt csütörtöki ülésén a napirendi pontok tárgyalását követően. Mint arról rádiónk is beszámolt, Krejcsi Bálint polgármester utasítására az önkormányzat feljelentést tett, miután az elmúlt időszakban a Kistarjáni úti egykori pártfőiskola épületében, a garzonházban, illetve különböző közterületeken is többször felcsaptak a lángok. Fenyvesi Gábor alpolgármester arról beszélt, úgy vélik, beazonosítható lehet az követő, ezért is tettek feljelentést. Kántor Zoltán képviselő a pártfőiskola problémás helyzetét is felvetette, ahová illetéktelen személyek járnak be. Vas Attila főépítész ismertetése szerint ezzel kapcsolatban eljárást indítottak, és határidőt kapott a tulajdonos arra, hogy a legfontosabb intézkedéseket elvégezze, amennyiben pedig a tulaj nem intézkedik, bírságot szabhatnak ki rá. Ötvös Mihály felvetésére reagálva, miszerint az acélgyári úton és a Jónás telepen is történt tűzesetek, Fenyvesi Gábor rámutatott, magántulajdonban álló házak esetén a hatóságok, így a tűzoltóság és a rendőrség intézkedhet, ahogy az meg is történt. Lőrinc Gyula, a Salgóvagyon Kft. Ügyvezető igazgatója a garzonházban történt júniusi tűzeset kapcsán elmondta, ebben az ügyben a cég tett feljelentést, miután lezárult a tűzvizsgálat. Hozzátette, azon vannak, hogy soron kívül biztonsági kamerákat helyezzenek el a két épületben, ehhez jelenleg a forrást keresik. Legutóbbi mérkőzésén sem sikerült pontot szereznie a Csepe-Salgótarjáni SKC férfi kézilabda csapatának. Az NB1B-s strandépítők a negyedik fordulóban múlt pénteken a Ceglédi KK-hoz látogattak. A hazaiak már a meccs elején megszerezték a vezetést, és bár a létszámhiánnyal küzdő tarjáni kézisek igyekeztek felzárkózni, a szünetre már 17-11 volt az állás. A második félidőben a ceglédiek tovább növelték előnyüket, végül a találkozót fölényesen 36-20 nyerték meg. A strandépítők férfi együttese vasárnap hazai terepen folytatja a bajnokságot. Délután 4 órától a frissen feljutott várpalotai BSK-t fogadják. Időjárás. Továbbra is a napsütésé lesz a főszerep Nógrád megye térségében. Szinte egyetlen felhő sem lesz ma fölöttünk. 23-25 fokig kúszhat a hőmérő képzeletbeli higanyszála. Holnap ugyancsak száraz napos időben lehet részünk. A hajnali órákban 2-6 fok közé csökkenhet a hőmérséklet, majd napközben 23-25 fokot mérhetünk. Hétfőn a nap előre haladtával egyre több felhő érkezik majd az előrejelzések szerint. Csapadék azonban nem várható. A minimum hőmérséklet 2-6, a maximum 24 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Kiderült, képzeljétek el, hogy megvizsgálták, hogy min veszekednek azok a párok a legtöbbször, akik már ilyen 5-10-15 éves intervallumban vannak együtt.
5: Ez könnyű.
4: És kiderült, hogy...
6: Na gyerünk, akkor találgassunk, ne áruld el.
4: Még nem árulom el, csak kiderült egy érdekes kutatás, hogy... A párok 69, vagyis majdnem 70%-a sok évvel később is ugyanazokon a topikokon tud veszekedni, mint amikor megismerkedtetek. Tehát ha kialakul a gócpont, amire mind a ketten érzékeny vagytok, vagy ugrotok, akkor nagyjából 70%, aki évekkel később is annak a témának a felmerülése kapcsán kezd veszekedni a másikkal. A vita topikok nem nagyon változnak, akár mennyire fejlődik a párkapcsolat, vagy megy előre, vagy idősödtök. Na, innentől kezdve nem is az volt a lényeg, hogy azt nézzék meg, hogy mik ezek a topikok, majd kitalálhatjuk, hanem hogy mennyire azonos problémákat viszünk, mennyire ugyanazon veszekszünk a párunkkal, és hogy ez nem változik, és megnéztek 5 éves kapcsolatokat, 20 éves kapcsolatokat, és kiderült, hogy nagyjából ugyanazokat a probléma forrásokat visszük magunkkal, ha abban megegyezés lenne, viszonylag problémamentes kapcsolatot élhetnénk. Na, mik ezek a problémák? Milyen témák vannak, milyen témák jöhetnek föl, amivel egy 20 éves párkapcsolat és egy 5 éves is ugyanúgy veszekszik. Napi és görgetik.
6: Napi sztori, gyerekek, elindult a fűtésszezon, minden évben újra kezdjük.
5: kurva termosztátot, hogy ki hány fokra.
4: A hány fokos termosztát.
5: A hány fokos term, ez nem.
4: Ezt kiviszitek
5: minden évben.
1: Meg
5: így, ahogy mondod, én fázós vagyok, nekem 21 alatt nincs hőmérséklet, érted?
1: Igen,
5: a béka, azt ő 19-20 fokba jobban.
4: Hát mert ott meg dolgozik a menopauza.
5: Tehát ott meg így van, de ez volt 20 évvel ezelőtt is, mikor megismerkedtünk, én megyek ugye korábban lefeküdni, ting,
4: neki melege van.
5: Nyomok egyet, 21 fok, és mikor reggel lejövök, hány fokon
4: 17.
5: van? 19. Én megfagyok, takarókat helyezek magamra, magam alá, magam fölé.
1: Kinek kell 21 fok? Vendégeket vártok fel?
5: Nem, nekem.
4: De én fázik, hát nincs már keringése.
5: Nekem nincs. Ez egy
4: lázdohányos, mennyire érszükületes.
5: Érszükületem van. Mindjárt meghalok, legalább ezek az utolsó éveim legyenek komfortosan.
1: Értem.
5: Na, nálad mi?
1: Hát nem, ez nem probléma, mert nekünk a fűtésről a közös képviselő dönt, úgyhogy ez...
4: Igen, ő dönti, hogy fáztok, vagy melegetek van.
1: Ez teljes mértékben viszi ezt a dolgot. Nálunk az én rossz szokásaim és a Péter rossz szokásai vannak egyértelműen ugye a fókuszban. Az én rossz szokásaim ugye azok, hogy hajlamos vagyok kizárni tényezőket, amik bekerülnek egy ilyen holttérbe, amik ugye hosszú időn keresztül ott duzzadnak. Tehát van olyan, hogy mit tudom, hogy ilyen szelektív a figyelme, főleg amikor ilyen nagyon sok mindent kell csinálni, mondjuk sok a fellépés, sok a munka, sok a izé, és akkor mondjuk például elkezdek építeni egy ruhakupacot a szobágy is sarkába.
5: Szennyesből vagy tisztából?
1: Van egy tiszt, és egy szennyes.
5: Ugye,
1: mert az vagy a ponton, hogy elszigyeld magad, hogy elkezdesz mosni, de viszont a mosást utána már nem tudod eszkalálni hajtogatásba. Tehát akkor lesz egy tiszta kupacod, és aztán van egy... Igazán a szennyes ruháim nincsenek, mert egyszer veszem fel őket, aztán utána mosom. Ez nem biztos,
5: tehát áll a tiszta kupac. Mi a baj ezzel Péternek?
1: Hát, hogy ott vannak, és nem pedig élére vannak hajtogatva a szekrényben.
4: Ürenmániás?
1: Hát ő... van egy kis OCD.
4: Van egy kis zavar a spektrumon.
1: Igen, tehát az, hogy Péternek színkódok szerint van szerintem minden eltéve a fiókjába, és mindegyikhez érzelmi kapcsolat fűzi, mindenről tud, mindenek tudja, milyen a susogása, az érintése és a különböző dolgok.
4: De mik lehetnek az állandó topikok? Szerintem a pénz, a gyereknevelés, a rend, valószínűleg ezek, nem? Tehát, hogy családon belül anyagiak, gyereknevelés, rendrakás.
5: De jobban szeretem.
1: Hát a gyereknevelés az nagyon fontos.
4: A gyereknevelés is egy állandó neuralgikus pontja, és ha az oda beleszületik a családba, az 20 évig ott viszed. Tehát az is egy visszatérő probléma halmaz, hogy a gyereknevelés, nem? Tehát ez a szex, a hatalmi egyensúly, vagy akár a rend kérdése. Nagyjából ezek lehetnek a
1: hatalmi szex.
4: Hatalmi szex, hatalmi rend.
1: Rendes szex. Szex egyensúly.
4: Pénzért szex, szexért pénz.
1: A hatalmas rend.
4: Szex közben. Igen. Igen. Szóval ezek azok a pontok, amiken ugye a párok legtöbbször veszekednek. De miért nem tudjuk az elején megoldani, hogy aztán ez 10 év múlva már ne legyen? Tehát, hogy ti is megoldjátok a ruhakérdést.
5: Mert nem
4: vagy
5: akarsz.
4: A termosztát kérdést.
5: Mert nem akarsz belőle engedni, mert ez az a harctér, ahol győznöd kell.
4: Tehát ezek ilyen mini harcok.
5: Hát igen, elveszíted mindenedet, ha
1: nem,
5: már ezeket
1: nem, szerintem nem
5: is...
1: ez van. Nem, szerintem
5: akkor
1: az
5: miért,
1: van,
5: miért
1: hogy az egész életed arról szól, egy kicsit, hogy helytálsz, hogy maszkolsz, mindenfelé tudod így próbálod hozni azt, amire szükség van ott a hely. Tehát, hogy a rádióban jó rádiósnak kell lenned, a gyerekeddel jó apának kell lenni, de hát az asszonyra már nem jut ilyesmi. Tehát akkor tudod, vele önmagad tudsz lenni, és akkor önmagad vagy, akkor kijönnek a legsötétebb részei a személyiségednek, és ahelyett, hogy hálásak lennének ezért, ahelyett többi, azt mondják, hogy hát de mindenhol máshol megfelelsz, itt akkor miért nem?
5: Na de, és miért nem pont azzal,
1: mert,
5: akit elméletileg szeretsz?
1: Mert itt otthon érzem magam, mert igen, mert itt vagyok nyugton, itt vagyok önmagam teljes mértékben, és akkor tudod, akkor itt el tudom
5: és akkor mi fogadjuk
1: magam.
5: El, hogy te nem hajtogatsz ruhát, és
1: ezt kerülgetni
5: kell egy csomolungmát kell a nappaliba kerülgetni.
1: Nem, ezt Péter már megoldott egy nagyon-nagyon bántó módon különben. nem, hanem vett egy ikás dobozt belerakt, és így levitte a raktába ruhámat, és nem vettem észre. Érted? Nem vettem észre.
4: Levitte a ruhát a raktárba.
1: Igen.
4: Kiválogatott?
1: Nem, úgy, ahogy van, volt itt egy ilyen tiszta, egymásra halmozott ruhacsomag.
5: Egy kupac, egy halmaz.
1: És azt belerakta egy nagy ikás dobozba, van egy konténerbe, levitte, és kíváncsi, hogy mikor fogom észre, hogy nincsenek ott a ruháim. És nem vettem észre, hanem a másikat kimostam, és abból építette a jó kupacot.
4: Hát, olyan vagy, mint egy ilyen termeszhangya. Állandóan építesz valami várat, érted? Igen, nem igen, tűnik fel, hogy az előzőből már kirakoltattak. Igen. Feri nyugi, apám annyi idős, mint te. 35 éve van anyámmal, náluk ugyanez a vita. Apám fázik, anyámnak melege van.
5: Ennyi. Tehát na, ez... mondom, hogy ez egy góc pont.
4: De szerintem ez biológia.
5: Persze,
4: tehát valójában a biológia, igen, a nők az inkább fázósak.
5: Akinek... De most itt én vagyok a ja,
4: tehát, hát azért mondom, hogy általában a nők, csak ugye neked te nő vagy. Tehát ritkább, mert általában az, hogy a nő fázik, igen. És a férfinek van melegen. De nálatok ez valahogy megborult.
5: És akkor mondja, érted, hogy de öltöz föl, mert én mesztelenül alszom, én úgy szeretek.
6: Hát ez önmagában egy trauma.
4: Ez önmagában egy vizuális sértés.
5: Mert én hamarabb lefekszem aludni, tehát nincs meccés pontunk, érted, az ágynál ebben az esetben, az alvás esetében. Tehát én, hogy én nem akarok felöltözni, mert így érzem jól magam.
4: 20 éve vagyunk együtt, ugyanez a téma. Fűtsek-e, feltekerjem, vagy nem? Menjünk-e haza külföldre a családhoz? Én mennék, ő nem. Mit nézzünk a tévébe? Hogyan viselkedjünk másokkal? Hamar elengedem a problémát, a férjem sokat rágódik rajta. Cipeljük együtt a bajokat. Mm. Aha, tehát, hogy ő viszi, viszi a saját sértettségét, az nem jó. Eszter, mondd meg a férjednek, ha nem tetszik neki, csinálja meg.
6: Én ilyet nem merek mondani neki. Ez az ember már így is öt ember helyett áll helyt, pontosabban, úgyhogy én már nem vagyok abban a pozícióban, hogy bármit mondjak.
4: Nekünk nem kell ez hosszú idő, mi közel másfél éve vagyunk együtt, napi szinten megy az adókapok a gyermeknevelésben, az anyagiakon, a kettesben töltött idő hiányán, sose lesz jobb, puszi Azi. Jó, másfél éve vannak együtt.
6: Ebbe is tudok menni, mert például Péter tud szigorú lenni a gyerekkel, én meg csicska vagyok. Ez van. Ez van, tehát ez a gyerek engem...
5: De tökre... annak neked, te ez annak hogy... örülsz, hogy van egy szigorú a családban, nem?
6: De,
5: nem?
6: Tehát ez nyilván nem jó, meg én, tehát hogy inkább csak ez az én saját ilyen...
5: Ja, de azért haragszol a Péterre, mert ő tud szigorú lenni.
6: Nem haragszom, és senki nem haragszik senki, nem az, hogy abban van a konfliktus, hogy ő tud következetes lenni, én pedig becsicskulok a gyereknek, amikor jön a nagyon alapvető manipulációs technikáival, amikor olyan aranyosan.
5: De hát akkor itt Péter csinálja jól, tehát legalább annyit mondja, hogy köszönöm Péter, hogy te meg következetes vagy.
6: Igen, úgy kell csinálni, hogy hangosan azt mondod, igen, apádnak igazán, és közben a kacsit, gyere, majd meg.
5: A legjobb, amit tetsz.
4: Gyere csak ide, itt van nálam valami kis. Nyami, nyami.
6: Igen, Péter, így lesz a gyermek.
4: Igen, nagyon igazad van, mondd meg annak a gyereknek, gyere, itt van még nálam.
6: Én nem viselkedett az apádnak, gyere, menjünk le a kocsim.
4: Ott vannak a rejtett tartalékok.
6: Én nem tudom, olyan rövid az élet, hát most mit csináljak?
4: Te kigazad vannál, persze. Rövid az élet, az, hogy szigorúak legyünk. Igen.
6: És olyan aranyosak, amikor elkezdek a gyerekek kijátszani titeket egymás ellen, és nagyon bénák, tudod?
4: És nagyon érzik.
6: Nagyon érzik.
4: És nagyon érzik.
6: Igen.
4: És nagyon tudják, igen.
5: Egény Péter, de tényleg.
4: Nem lehet könnyű neki, igen.
6: Istenem.
4: Igen. 9 év házasság után a feleségem még mindig nem érti a majd mindjárt megcsinálom mondataim jelentését.
5: De azt általában nem csinálod meg.
4: De igen. Csak akkor, amikor az úgy jön.
5: Nem rögtön.
4: Ritmusában, amikor az úgy megindul, és most úgy érzel rá valami kényszert, vagy késztetést. De annak meg kell hagyni. Az olyan, mint amikor... Te főzöl, és úgy senki nem jön oda, hogy mikor van már kész a pacal. Te tudod, hogy az meg lesz csinálva, nem? Hogy az kész lesz.
5: De valószínűleg, aki ezt írta, az a világ legnőbb ígérgetője. Hát hány ilyen habcsi van, hogy nyug, majd, na hát, mit idegeskedsz, mindjárt kész lesz. Fél év múlva ugyanúgy áll.
6: Nem az a probléma, hogy mikor csinálják meg, hanem amikor megcsinálják, akkor hogyan?
4: Igen.
6: Tehát, hogy addig már van egy elvárás.
4: Mindegy, igen.
6: Igen, van egy elvárás a fejedben, és aztán az öli meg a bulit.
4: 14 éve azért kapom az ívet, ha vendégségben vagyunk, ne legyek bunkó. Ha hozzánk jönnek, akkor se szabad.
5: Így panaszkodni.
4: Gyuri, ne legyél, ne legyél puha, Gyuri. Ha jönnek hozzád, ott legyél az a te lakásod, ott lehetsz. Ne legyél csicska, hogy most milyen papucsként ott már ott se lehetsz az. Ott legyél az nyugodtan.
6: Én olyan vendégségben voltam gyerekkoromban, hogy én pontosan tudom, hogy hogyan akar egy férfi, hogy is mondjam, megjelölni a területét egy ilyen szituációban. Voltunk olyan vendégségben, hogy az anyuka ott várt minket, tudjátok, azokban a nagy kristálytálakban meg volt, tehát ott volt a göngyölt húsa, amit el tudsz képzelni, tudod, ami a 80-as, 90-es éveknek a legnagyobb vendégváró dolog. Apu, ott egy ilyen kifingott mackógatyában, egy atléta trikóban ült. Ott ült. Na szevasztok, na! Na meddig maradtok? Tehát így indult az egész. A nőfél majd elsüllyedt a szégyentől.
4: Úristen, de jó.
6: És hogy az volt ennek egy ilyen romantikája egy idő után, de azért ez kemény lehet.
5: Az elsőre.
4: Persze, ez fölőről, igen. 9 éve vagyunk együtt, de kb. 2-3 összezerülnés volt. Az elén megtanultunk kölcsönösen tisztelni és elfogadni a másikat. Meg rászoktam a piára. Igen, azért ez így nagyon őszinti. Egy férfi, amit ígér, azt meg is csinálja, kicsikülte nekünk.
5: Nem kell rá fél évente emlékeztetni.
4: Ez a mondat másik fele. Igen. Ha mindjárt nekiállok, csinálom, az nekem is ismerős, mi is így élünk, és ebben vagyunk. Judit írta nekünk. Aha, tehát akkor ez egy ilyen férfi veszekedési neurológus pont, ha majd megcsinálom mondat. Ugye?
5: Igen.
4: Ilyenek lennénk?
5: Nem, ti vagytok ilyenek. Én se.
4: 14 éve vagyunk együtt, ő alszik az ablak mellett, én a fűtőtestnél. Én mesztelenül alszom, ő melegítőben. A helycsere felejtős, de napi vita van belőle. Attila küldi. Érted? 14 év után, ha kihol alszik, az ablak mellett, vagy a fűtőtest mellett. Azért ez is kemény. 14 éve azon nem dőlt el, hogy kinek van melege, kifázik.
6: Ez kemény. Ez kemény, de amúgy pizsamában meg lehet oldani az ilyesmit, csak mondom.
4: Igen. 3 éve vagyunk együtt, nincs gyerek, de a nevelésen veszünk össze. Az mondjuk az érdekes.
5: Hát előre, előre, hogyha majd lesz, akkor min veszek.
6: Ja, ez a legrosszabb.
5: A pénz például a költés, azt szerintem tök ilyen. Hogyha, ha
4: a pénzköltés.
5: Igen, hogy ellentétes előjelű pár kerül össze, van, aki takarékos lenne a családban, van a másik rész, aki gyerünk, hadd szóljon, abból szerintem rengeteg vita.
6: Hát a kicsoda az okosabb ilyen pénzügyileg.
5: Hát egyikünk se.
4: De teljesen jól le van osztva. Tök jó leosztás.
5: Nem, nálunk így megy.
4: Te keresed.
5: Én keresi ő is, csak nem találja.
4: Keresi, keresi, az Istenek nem találja meg. Hát akkor addig viszont érted. Hát hadd szóljon. Jó csinálja. Így az én férjemnek, nagyon nagy mondat, az én férjemnek minden megoldásra van egy problémája. Júj, de nagy mondat.
6: Na figyelj, igen. Az...
4: Ez a típus...
6: Az nagyon... Az, figyelj, ez méteg.
4: Ez a leggyilkosabb. Minden megoldása van egy probléma. Mekkora mondat, gyerekek? És ismerjük ezt a típust.
6: Ismerjük ezt a típust, köztünk járnak, és nagyon gyorsan meg kell szakítani a kapcsolatot.
4: Nagyon durva. Milyen szép mondat. Az én férjemnek minden megoldása van egy problémája. Ú, de kemény lehet, igen. Tudnék mesélni. Nálunk van kilépő papucs, belépő papucs. Haver, veled vagyunk. Kés belépő papucs, te se vagy könnyűbe. Ez egy férfi SMS. Jó, figyelj, itt a nő a kemény. Kilépő papucs, belépő papucs. Várjál, mi a kilépő papucs?
5: Hát amivel kiszaladsz az udvarra például.
4: De azt le kell venned, és be kell lépned a belépő papucsba. Megőrülsz, miben vannak emberek? Úristen, azt tudom, hol a cipőm, amikor keresem az előszobába, érted?
6: Figyelj, most kiadom a férjemet. Nem akartam, de most már akkor kiadom.
4: Gyere.
6: Van nálunk olyan, hogy van a fű, és akkor a fűről fel lehet lépni a teraszra.
4: Igen.
6: És Péter tart egy papucsot, ami arra van, hogy a fűből a teraszon lévő papucsba belelépjen, és akkor megy vissza a fűre, akkor lerakja a terasz szélén úgy a papucsot, mert egy fűben járó mezitlábos, énje, meg van a papucs terasz.
5: És a kettő közül van egy átvezető papucs?
6: Nincs több papucs.
5: Tehát várjál.
6: Csak ki van, taktikai papucs van.
5: A fűben.
6: Taktikai papucs. Igen,
4: a fűről megy, várja a kőre, ott mi van? Megy a fűvön mezitláb?
6: Megy a fűvön mezitláb, fellép a kőre, de már ott van a papucsba lép bele, nem lép rá a kőre a vizes lábával, hanem nagyon papucsba okos. Lép, igen. Ott ugye bemegy a köves részen, addig megszalad a talpa a papucsban, aztán rálép a lábtörlőre, és onnan megy be a lakásba.
4: Atya Isten, töltsön velem egy napot, és mindenből kigyógyítom. Egy napot adj nekem vele.
6: Nem lehetséges, nem lehetséges.
5: Abba belehal.
4: Vagy belehal, vagy átneveljük.
6: Ezek szenzoros problémák szerintem.
4: Ez szenzor, persze, abszolút.
6: Igen, tehát a vizes fűből, azért, igen.
4: Miért a lábához? Mit ne éljen a lábához? Persze. És amikor kifele megy, akkor bentről kilép a kinti papucsba, azzal elmegy a fű szélére, és ott még és átlép a füves papucsra.
5: Nem, füves papucs nincs.
4: Vagy mezitláb.
6: Tehát csak a csempén megy papucsban.
4: Atya úristen!
6: Mert a parkettán nem kell papucs, a csempén kell papucs, a fűben meg már nem kell papucs.
4: Jézus atya úristen! Érted?
6: Na.
5: Egy átvezető szálladó
4: kemény...
5: papucs.
4: Én nagyon kemény, érde, csoki. Anyámmal élek, babettával járunk.
6: Na, hát
4: de valószínűleg a te káoszodhoz meg ez kell?
6: Én nem tudom.
4: Ha teljesen őszintén megmondjuk, akkor a te káoszodban meg jól egyensúlyoz.
6: Igen, ha neki lenne káosz, akkor hallítanul élnénk. Tehát igen. Az nem lehet, ez kell. Igen, ez kell.
4: A nejem szerint úgy horkolok, mint egy ork. Ettől nem tudott aludni, míg kicsi volt a lányunk, az ágyában aludtam 2 évig, ő meg az anyukájával, mostanra nagyobb lett, így megnyertem a díványt. Szerencsés napokon befogad a lányom, és aludhatok nála a pónis szőnyegen. Szájtapasz.
6: Legedögöljön meg akkor.
5: Nem,
6: hát
5: most volt róla cikk, hogy már ebbe páran elhunytak.
4: Nem halsz bele.
5: Szájtapaszva.
4: Ragazd le a szádat.
5: Igen.
4: Nem fulladsz meg.
5: De megfulladt.
6: Hát, hogyha betaknyosodik, akkor viszont, de akkor meg fel kell ébredjél, nem?
4: Jó, minden hülye meghal valahogy, Feri, azért ez nem állt. Tehát azért egy hülye meghalt.
5: Nem egy.
4: Százak haltak meg, ugye?
5: Ezrek!
6: Egy falu nem ébred fel reggel.
4: Egy falut használta az orrtapasz, szájtapasz. Hidd el, hogy jó a szájtapasz.
6: De te horkolsz, Balázs?
5: Már nem, már szájtapasz.
6: Már nem, már halott.
4: Ez erről a környezetemben kiélőket kell megkérdezni. Egyébként igen, de van visszajelzés, szájtapasz használok. Szájtapasz.
6: Figyelj, ismerünk téged, Bárzs, mit hazudsz? Hol a szájtapasz? Jelen pillanatban hol
4: ide teszek közül? Egyet meg a lyukamra is.
6: Seki sebe.
4: Seki sebe, érted? Meg erre felfújódok, értem, hogy én mislembaba.
5: És ahogy leveszi, akkor...
6: Minden nap megeszik Lucsi a magot, és leragasztom
4: minden, hogy gondolod, hogy nézek ki reggel, érted? Figyelj,
6: túlnyomás azért az alap.
4: Ja, fönn vagyok a falon. Van egy zsinór, és így vissza kell húzni a falról.
6: Ja, Istenem, menj, engedd le apádat!
4: Szúrd meg később, szúrd meg egy villával. Igen, tényleg jó a szájtapasz, azt próbáljátok.
5: Tessék, tüdőgyógyászat és alvás medicinai szakértők.
4: Mit nem, tudnak azok az alvásról?
5: Nem kóklerek, három okot is mondanak, amiben el tudsz hunyni. Tessék.
4: Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor azt valamilyen izé hozzáértő szaklap megfúrja. Hagyd
6: már. Lehánysz a szádba, és nem tudod izé.
4: Azért jól meghalsz, érted? Igen, hogy nyitott gyomorszájban, és hánysz egy kicsit éjszaka.
5: Itt írja.
4: Hát ilyened van, akkor ne. Hát azt nyilván ne.
5: A refluxos, tessék.
4: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszai, én nem azt egészséges ember, vagy csak horkoz.
5: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztást után se szabad.
4: Most én nem az alkeszekre mondtam, hogy izé.
6: Még egy korlátszik,
5: és allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl!
3: Gyógy!

0: Zoli vagyok.
1: Sziasztok, én Zsóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamrad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra a Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szerez állást egyetlen nap alatt. Október 5-én elviszünk a GE Vernova Veresegyházi gyárába. Ismerd meg a gázturbina gyártást és dolgozz velünk. Vállalati buszunk az alábbi 5 megállóban vár. Kereken 7 órakor Salgótarján Beszterce lakótelep, 7 óra 6 perckor Piac Bajcsi út, 7 óra 10-kor Bagyas-Aljai felüljáró, 7 óra 12 perckor Zagyva-Pálfalva felüljáró, 7 22-kor Kisterenye Ózdi útelágazás. A buszon reggeli verés kávéval várunk. Visszaindulás Salgótarjánba 12 órakor. Találkozzunk október 5-én. GE Vernova Veresegyház.
3: Minden ízében különleges kiállítás. A várról, ami 700 éve áll a hegyen Salgótarján felett. A Dornyai Béla Múzeumban megelevenedik a város egyik jelképének számító Salgói vár múltja és jelene. Az összeállítást a szemed gyönyörködtető felvételek mellett régészeti leletek és képzőművészeti alkotások teszik teljessé. A kiállítás október 31-éig látogatható. Érték, ismeret, kikapcsolódás. A Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeumban.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió Egy hallgatóit.
4: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden szó.

0: Top 50. Reklámot hallottál. A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Távozott a Nógrád megyei szakképzési centrumtól Gembicki Ferenc kancellár. Újabb érsebészeti rendelés indul Balassagyarmaton. Jönnek a részletek. Távozott a Nógrád megyei szakképzési centrumtól Gembicki Ferenc kancellár, közölte szerdán a szakképzési centrum. Ismertetésük szerint Gembicki Ferenc nyáron nyújtotta be pályázatát egykori alma mátere, az Észak Agrár Szakképzési Centrum Mátra Erdészeti Technikum Szakképzőiskola és Kollégium megüresedett igazgatói állására. Pályázatát mind a szaktárca, mind az iskola egyhangulag támogatta, így október 1-től ő vezeti a Mátrafüredi Erdészeti Technikumot. A beszámolóban hozzátették, Gembicki Ferenc feladatait az év végéig főigazgatói munkája mellett Baranyi Zoltán látja el. A megnövekedett igényre való tekintettel hamarosan újabb érsebészeti szakrendelés indul a balassagyarmati dr. Kenesei Albert kórház rendelőintézetben, közölte dr. Tandel Beáta, a kórház megbízott főigazgatója. Ismertetése szerint a rendelést dr. Baranyai Árpád György érsebész, sebész, radiológus főorvos fogja vezetni, aki október 7-től minden szerdán reggel 9 és délután 3 óra között várja majd a betegeket. Mint fogalmazott, a rendelésen beutalóval és előjegy lehet részt venni. Időpontot személyesen a betegirányításon vagy telefonon, de akár e-mailben is lehet foglalni. Ezzel kapcsolatban további információ a Balassagyarmati Kórház közösségi oldalán és a kenesei.hu weboldalon található. Immár 34. alkalommal rendezik meg az Európai Madármegfigyelő Napokat, melynek során országszerte várják az érdeklődőket szombaton és vasárnap. A hétvége során begyűjtött megfigyelési adatokat egy okostelefonon is használható, online felületen várják majd, legkésőbb vasárnap délután 4 óráig. Nógrád megyében idén is két településen rendeznek programokat. Patak községben szombaton és vasárnap egyaránt reggel 7:30 és 10 óra között tartanak madárgyűrűzést a Petőfi utca végén. Bátonyterenyén, a Kisterenye bányatelep vasúti megállóhelynél szintén madárgyűrűzés lesz a program szombaton reggel 7-től 10 óráig. Az Európai Madár Megfigyelő Napok eseményeiről bővebb információ az mme.hu honlapon érhető el. Időjárás. Továbbra is a napsütésé lesz a főszerep Nógrád megye térségében.

0: történik? Tibivel ezer éve nem beszéltünk, az a Tibiről van szó, és magyar bajnok lett egy bizonyos sportágban. Ezt mondjuk meg őszintén, hogy ez sokszor azért nem történik már meg velünk korunkbéliekkel.
1: Mert nem jó sportágat választ.
0: Mert nem jó sportágat választunk, de 45-50 évesen már nem leszel nagyon magyar bajnok, az van. Hogy azért úgy, és nem az, hogy öreg vagy, meg megetted a kenyered gyavát, de hogy az van, hogy hát azért ott már, ha addig nem csináltad, akkor ott már nem nagyon csinálod.
2: Sportolt bármit.
0: És a Tibi elkezdett, igen, 13-14 hónappal ezelőtt, nekem is van ismerősöm egyébként a Lőtér, és ő mondta, hogy többször látta a Tibit, ő sportlövészetet kezdett.
2: Édesem.
0: És az van, hogy ő annyira ügyes és tehetséges ebben a dologban, hogy gyerekek, magyar bajnok lett, és most posztolt egy képet, miszerint ő áll egy dobogón, leszorítva a korábbi Európa, tedd a posztra,
1: hoppá!
0: Európa, meg magyar bajnokokat leszorítva áll a dobogón, nagy kaliberű pisztoly, optika, divízió 2-es ponttal áll a Tibi, és baromira gratulálunk neki, mert hogy ez nagyon menő, leszorítva, kicsit nem, kevésbé természetesen mosolyogva, Európa bajnok és magyar bajnok sportlövőket, és Tibi áll a dobogó tetején. Figyelj, nagyon adom.
2: Lépuskával vagy légpisztollyal?
0: Hát ez mindjárt elmondja.
1: Nagy kaliberű pisztoly.
0: Nagy kaliberű pisztoly. Én azt hiszem, ez az a kategória, de nem akarok ebben olyan okoskodni, hogy bemész egy pályára, és ugye különböző akadály, egy pályán kell végigmenned, és folyamatosan vagy mozgó, vagy fix, nyilván százfajta kategória van, lősz végig egy pályát. Tehát ez nem a céltáblára.
2: Szerintem ez a klasszik céltáblára.
0: Én szerintem ne.
2: Állsz a 10 méter végén, de hogy...
0: Becsukod, levaragasztva a félszemed, állsz,
2: így,
0: és...
2: Van, igen.
0: Én azt hiszem, hogy nem. Én szerintem ez...
1: Fölugrik egy ilyen nyomorult papírőr, őzik-e?
0: A nyomorú, hát kimész egy ilyen pályára,
1: azért meg...
0: Persze, egy két porz, egy őzik-e.
1: Valaki bedob egy ilyen döglött fácán?
0: Iszonyatosan dinamikus, és nagyon jól levezet mindenféle stresszt meg energiát, de hogy ebből ő magyar bajnok le, gyerekek. Hát azért...
1: Hát gratula.
2: Hát én is voltam ifjúsági bajnok.
0: Ifjúsági bajnok, igen. A 18-es, de sportlövészetben? Vagy miben? Sportlövészetben?
2: Aha, igen.
0: De az a fix célpont, lőnöd kell, tízesbe kell lőni minél többször.
2: Igen.
0: Aha, félszemed letakarva, de nem fekszel, mint a sífutók.
2: Hát ha 50 méter előttünk, akkor igen.
0: Akkor már, te csináltál ilyet?
2: Aha, igen. Igen, és tök jó voltam benne.
0: Azt a mindenségét neki. Na, mindjárt megkérdezzük, mert úgy itt van velünk Tibi!
3: Tibi!
0: Ezer éve! Volt, te jó is, ezzel évek óta nem beszéltünk, basszus, komolyan.
3: Azért talán évek óta, de talán igen, szerintem kívülbe beszéltünk.
0: Igen, siva kettő.
2: Hívogatod a babalit, csak nem veszik fel neked a telefon.
0: Igen. Na, mi a helyzet? Figyelj, ez milyen kategória vagy? Mi az, azt érzünk, hogy divízió, nagykaliberű, pisztoly, optika, hát ezek nem sokat mond, mit csináltál?
3: Először is elképesztő élmény volt hallgatni azért, hogy szakavatott emberek beszélgetnek sportlövészetben.
0: Hát azért ehhez is egy döbeletes kicsit.
3: Döbeletes volt. Tehát a döglött nyugaton, a nyomorult őzön állt, a fekve, ülve.
0: Minden
3: gyerek, volt. Iszonyatosan képbe vagytok. Tehát jól látni ezt a tájékozottságot. Ez, amiben én nyertem, ez egy nagyon komoly szakág. Ez a Steel Challenge szakág. Itt az van, hogy 6 pályán keresztül vívnak ugye a lövők. Itt ezek különböző fölállású fémcélok vannak, különböző távolságra, 15-20-30 méter vannak különböző fémcélok, különböző pályatervekkel, és fölállsz, és akkor csak te vagy, és ötször kell végrehajtani egy adott pályát, és abban a legjobb 4 időt számít, és mész a következő pályára, és a következőre. És ez egy ilyen gyorsaság, ez egy ilyen elképesztő sprint szakák, tehát annyi, hogy szólnak, hogy felkészültél, hogy felkészülsz, kapsz egy sípjelet, és onnantól kezdve 2 másodpercen belül, vagy 3 másodpercen belül vége is van a pályának, és azon belül kell tökéletesen hibátlanul a tőle tehető leggyorsabb idő alatt azokat a célokat eltalálni és nem hibázni.
0: De ide te belépsz egy szobába valahova, vagy ezek mozgó célpontok, vagy te nem látsz semmit, fölhúznak egy paravánt, ott van mögötte a célpont, és te fix helyen vagy, és lősz egy helyből.
3: Lehet, hogy Hollywoodban így van, de itt egy kicsit egyszerűbb. Itt ilyen, ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak lőállások, ezek nagyon széles, nagyon hosszú lőállások, olyanok, mint egy ilyen picike kis ilyen kanyon, és abban van letéve 5 darab fémcél, különböző pozíciókban, ezek klasszikus pályák, tehát a világon bárhol ezek a pályák ugyanígy néznek ki. Most ez nagyon nehéz elmagyarázni, van, ahol ilyen tárcsák vannak, egymástól adott távolságra elhelyezve, és te megállsz, bámolod őket, fegyvert rántasz, és elkezded a lehető leggyorsabb tempóban lelőni őket, és mindegyiknek találatnak kell lennie, és az utolsó lövésnél megáll az óra magától.
0: És akkor mész a következő pályára?
3: És mész a következő pályára, és elképesztő fókusz, egy ilyen divízió, ugye, amit én lőttem, ez a nagykaliberű pisztoly optikai irányzék, hát ez a rendes. Ezt úgy mondom, hogy a hallgatók is nyilván értsék, ez a pisztoly. Tehát ez nem légpisztoly, meg kiskaliberű pisztoly, ez ugyanaz, amivel nem tudom, hogyha nem tudom, Manhattan utcáin melbe lőnek. Tehát,
0: akkor
3: hogy ez a pisztoly.
0: Akkor az,

0: jövőre. Használják. És ez 13 hónapja kezdted, és ez most oda jutottál, hogy magyar és Európa bajnokokat hagytál magad mögött?
1: Hát ezen mindenki meg volt lepődve, de az történt, hogy elképesztően nagy találkozás volt nekem ez a lövészet. Szóval nagyon nagy szükségem is volt rá, hogy te is mondtad, mentálisan ez egy fantasztikus sport. Ennek semmi köze nincs az agresszivitáshoz, meg hogy az ember azért lő, mert egy állat, és akkor lövöldözik. Tehát a lőtérre vezető út veszélyesebb valójában, mint egy rendes szakavatott sportlövész, amikor kint van a pályán, mert olyan protokoll van, meg olyan szintű fegyelmezettség. Elkezdtem lőni, és én nagyon nagy szenvedéllyel, először tényleg én is pontot lőttem, tehát a pontos lövészet 15 méterről, meg nem tudom miről, abban is egyébként nyertem nagyon szép eredményeket, és folyamatosan mentem, és szenvedéllyel, hogy mentem egy előre, és mindenki mondta, hogy nagyon nagy a fejlődési ív, amit járok, tehát hogy elég példanélkülinek látják azt, hogy ilyen gyorsan fejlődik a dologban valaki, és hogy gyakorlatilag kicsit múltam egy éves, és akik ott mellettem állnak a dobogón, ezek fantasztikus. Tehát a Tanács Gábor az egy fogalom, tehát fél évvel ezelőtt még autogramot kértem tőle.
0: Ne csináld! Hát
2: most
0: ez nagyon.
2: Neki.
0: Igen, most én nára úgy kicsit, engedj fel a dobogóra, bocsánat, följebb kell lépni. Most meg ott állnak alattad? Kicsit olyan szomorkásan, hát hogy is mondjam. Te vagy a legboldogabb a képen.
1: Igen, sajnálom azt a képet, nem tudom, miért nem mosolyogtak jobban, én is látom, tehát legalább amíg tudták.
0: Szomorúnak tűnnek, te nagyon örülsz, de én ennek örülök, hogy te örülsz, de ők azért tényleg szomorúak.
1: Mert, és azt hiszem, hogy azért, mert ez tényleg váratlan volt. És egyébként marha érdekes, hogy a versenyeket nem egyéni csúcsokkal nyerik, hanem stabil teljesítménnyel. Aznap reggel elhatároztam, hogy minden pályán mit akarok lőni, tehát volt egy tervem, hogy milyen időket akarok lehozni a pályákról. És amikor azt éreztem, hogy nagyon megy, akkor sem engedtem meg magamnak, hogy elvigyen a szívem, hanem lőttem a tervet végig. Tehát, hogy tudtam, hogy nem fér bele a hiba, ez egy országos bajnokság, és lőttem a tervemet végig. Tehát, amit elhatároztam, amikor úgy éreztem, hogy elvinne a szívem, akkor lefékeztem magam, és mondtam, hogy nyugi, John Wick, nem kell.
0: Nyugodj meg, tudod ki vagy, tudod honnan jöttél.
3: Tudod csinálni.
1: Ez már ilyen az egy érdekes teher egyébként ebben a lövészetben.
3: Kapuzárás?
1: Már rég.
0: De azon már túl vagyunk, Tibi. Azon már te is, én is túl vagyunk.
1: De az egy nagy iskola egyébként, hogy például nekem ebben a sportlövészetben az ismertségem az egy elképesztő hátrány volt egyébként. Tehát, hogy én bárhova mentem oda, én rajtam ott a celebbélyeg, megjött, tudod, a díszcelebb, tudod, tehát hogy nekem azért is egy óriási eredmény ez, mert ez valóban egy olyan verseny volt, amit nem lehet megkérdőlezni. Mindenki ott volt, aki számít, ez valóban egy országos bajnokság volt, úgyhogy iszonyatosan nagyon-nagyon boldog vagyok, tehát hogy...
0: Igen, tehát itt nincs az valószínű, hogy két aláírkozt a Tibi CD-vel azért kicsit olyan pályát raknak neked össze, hogy gyere Tibikém, gyere, adjál már kettő darab jegyet valahol, és akkor elintézzük. Tehát itt ez nem fér bele. Akkor ez kőkemény meló.
1: Az emberek is örülnek. Kiraktam egy posztot erről, és írt egy komment elő, hogy tök jó, hogy ebben eredményes vagyok, ha a műsorokban már leginkább csak feladvány lehetek. Tehát, hogy...
0: Igen.
4: Mi a jövő? Hova lehet ebben még tovább menni? Lesz ebből egy ilyen senior olimpia?
1: Figyelj, másfél év múlva leszek senior, de ahogy bemondtad, összeugrott a gyomrom.
4: Bocs.
1: Tehát, hogy még senior korom előtt azért sikerült egy országos bajnoki címet nyerni ebben. Nem, figyelj, nekem ez továbbra is szenvedély lesz, meg addig csinálom, amíg élvezem, de jön a maximalizmus egyébként, Balázs, szerintem te imádnád, Feri, neked nem menne.
4: Az biztos, ezzel a szemmel ne hülyesked, téged lőnélek le egy először.
1: Szerintem, Balázs, te imádnád egyébként, gyere ki valamikor.
0: Jó móka. Én valahogy a fegyverek hangját képzeld, én engem vittek többször lőtére, és fél órát álltam, és mondom, oké, lőttem kettőt, de hogy se a hangja, se az egész, ami benne van, nem azért, mert hú, agresszív, és akkor meghal valaki, csak valahogy tőlem ez tök távol áll. De lehet, hogy aztán
1: nem
0: most meg már eljött az akkor, hogy...
1: Van a kezében.
0: Tessék?
1: Hát ez a dörei szony, nem, ez mindig azt mondja, az ember nem arra van kitalálva, hogy boldog legyen attól, hogy valami felrobban a kezében.
0: Igen, nekem ez volt az érzetem valahogy, hogy így nem jön. De hogy ez, figyelj, ez óriási eredmény, hogy megláttam a posztot, hát nagyon röhögtem, hogy ez menő, ez komoly, és mondom, láttam az arcukat, hát ők nagyon szomorúak. Igen, szegénykeim.
1: Nyilván azért nem is posztoltam róla, mert rengeteg eredmény volt eddig, az elmúlt egy évben rengeteg aranyérmet, meg különböző versenyt nyertem. De azok olyanok, hogy jó, most lementél valahova, azt nyertél valamit, jó, ülj le, nyugodj meg. De hogy ezt most azért posztoltam ki, mert ezt olyannak éreztem, hogy oké, hát ez már gondolom olyan, amit ki lehet itt tenni.
0: Hát ez olyan, főleg, hogy Európa bajnok és magyar bajnokok vannak, igen. Ez körülbelül hány óra kiszámoltad, hogy így a 13 hónap alatt? Mennyit töltöttél lent a lőtéren? Ez írdatlan meló lehet ebben.
1: Hát az könnyebb kiszámolni, hogy mennyit voltam itthon.
0: Aha.
2: A gyerek megismerik.
0: Igen. De ez milyen menő, hogy az ember megtalálja valamit, amit ennyire beszippantja, nem? Hogy ez mennyi mindenen áthúz vagy átlendít, hogy találsz egy olyat, amiért most úgy élsz, halsz. A mikorunkban ez már ritkábban jön el, mert ugye valahogy úgy megvannak a kialakult szokásaink, sportjaink, hobbiaink, de hogy valami ennyire beszippantson, ez ritka.
1: És valamire fontos az, hogy egyébként az ember szerintem, tehát most néztem egy filmet, és tényleg az volt, hogy mi kell az embernek, és hogy szerelem, meg sok pénz, nem tudom, és ott hangzik el az a mondat, hogy nem, az embernek cél kell. És szerintem tök jó, hogyha mindig tud valami olyat találni az ember, ami egy új cél, egy új valami készség, ami éberen tart, meg élesen tart, és a lövészet az tényleg ilyen, hogy itt figyelj, itt lehet akármilyen menő, oda mehet jó kocsival, lehet irtózatosan nagy a szád, bármi lehet, de amikor beállsz a lőkeretbe, és elhangzik a sípszó, onnan te vagy, meg annyi teljesítmény, amit oda vittél.
0: Jó, de azért néha oda képzeltél egy-két challenge komment előtt, nem?
1: De? De rohadék vagy.
0: Na most itt van, ez itt szavos, egy kicsit beleresztek. Na jó van, Tibi, egyrészt tökre örülünk, hogy hallottunk, kettő, hogy ez tényleg nagyon menő. Nagyon gratulálunk. Tehát ez elképesztően menő, hogy ott állnak alattad a szakik, te meg a dobogó tetején, 13 hónap alatt.
1: De ne kizártok őket.
0: Na jó, nem, de azért Európa bajnok, magyar bajnokokat, és te ott virítasz a dobogó tetején, erre azt mondom, hogy ezt lehet posztolni, meg ezzel lehet.
1: Fantasztikus, azok az emberek, akik a másik és harmadik helyen állnak, azok fantasztikus lövők, és a továbbra is példaképek. Úristen, nehogy ez a szakizás vonuljon be a történetbe.
0: Ott állnak ezek, akik született vesztesek. Hagyjad már, Tibi, tudottál naposod.
1: Jézusom, ne, nekem találkoznom kell velük.
0: Napos oldalra születtél, Tibi, tudod te, hogyan lesz, Tibi. Nem, nekik is gratulálunk, meg tök menő, de ott vagy, és ez nagyon király, úgyhogy jó. Ma is mész, ez ilyen mindennapos egyébként, vagy heti mennyi ez körülbelül?
1: Hát azért heti 3-4 alkalommal vagyok 1-2 órát itthon.
0: Igen, csak valami kis tiszta ruháért, meg kajáért. Tibi, nagyon gratulálunk, vigyázz magadra, meg tökre örülünk, hogy hallottunk. Néha bukkanj föl,
1: én
0: jó?
1: Én is, és figyelj, gyere már ki akkor hozzám. Tényleg, tartok én neked egy olyant, ami tetszeni fog.
2: A kertben.
4: Beleszel
2: a célpont.
0: Egyszer megnézem, mondom, 3 éve voltam, akkor nem, de lehet, hogy most valami átkattad. Megnézem. Jó, vigyázz magadra.
1: A jobb hallásod egyre könnyebb lesz.
0: Igen, hogy tűnik el. Örülünk. Ciao, Tibi, köszi. Vigyázz magadra, köszönjük. Ciao, szia.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek!
5: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
3: Ez a

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázs

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hunja be a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
6: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos kelvinbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hét legfontosabb salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Az országos növekedéssel szemben Nógrádban csökkent az ipari termelés az első negyed évben. A merrák elleni küzdelemre hívták fel a figyelmet Salgótarjánban. Míg országosan 1,1%-kal nőtt, addig Nógrád megye ipari termelése 1,9%-kal csökkent az első negyedévben 2025 azonos időszakához képest. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Fókuszban a megyék című kiadványából. A KSH a telephely szerinti adatokat vizsgálta, ez alapján szűkebb régiónkban 148 milliárd forint az első negyedévi termelési érték. Ez az országos kibocsátás mindössze 1,1%-át jelentette, így pedig továbbra is Nógrád a legkisebb súlyú megye ipari termelése alapján. Ahogy az előző években, úgy idén is figyelemfelhívó programot és sétát tartottak október 1-én a Merrák elleni küzdelem világnapján Salgótarjánban. A Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete és a Nógrád megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya által szervezett csütörtöki esemény a Balassi Bálint könyvtárban kezdődött. Ezt követően a könyvtártól indult el a rózsaszín séta a főtérre, ahol elsőként dr. Fodor Enikő, salgótarjáni jegyzője köszöntötte a résztvevőket. Köszönetet mondott a Rákellenes Ligának és Salgótarjáni Alapszervezetének, hogy immár 17. éve minden esztendőben életre hívják ezt a rendezvényt. Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke minden résztvevőt arra kért, életkora szerint vegyen részt a szűrővizsgálatokon, illetve végezzen önvizsgálatot. Krejcsi Mária, a Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezetének elnöke a korai felismerés jelentőségét, a szolidaritás fontosságát és a remény erejét hangsúlyozta, ismertette tovább a napüzenetét is, mely úgy hangzik, néhány perc évtizedeket jelenthet az életedben. Figyelj magadra, járj szűrővizsgálatra! Sport. Fél idejéhez ért a labdarúgó Nógrád megyei első osztály őszi szezonja. Ezúttal a Szügy a Mohorát fogadja, a Karancslapújtő Romhányba utazik, a Diós Jenő pedig a Berkenyével játszik majd. A Nagybátony otthon lép pályára a Karancsberény ellen, a Széchény a Pásztónál vendégeskedik, míg a Vizslás a Héhalommal fog megmérkőzni hazai terepen. A találkozók szombaton délután 3 órától kezdődnek, kivéve a Vizslás-Héhalom meccset, melyet vasárnap délután 4 órától rendeznek meg. Folyamatosan elérhető a regisztráció a Salgótarján önkormányzata által elindított Munipolis elnevezésű ingyenes szolgáltatásra. A rendszer lehetővé teszi a polgármesteri hivatal számára, hogy hatékonyan, okos telefonjaikon keresztül tájékoztassák a városlakókat, így aki igénybe veszi az ingyenes szolgáltatást, biztosan nem fog lemaradni a legfontosabb hírekről, eseményekről, értesítésekről. A regisztráció megejthető online, illetve a Munipolis mobil alkalmazás letöltésével.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Nagyon izgalmas témával folytatjuk, mert hogy most már mindenhonnan ezt hallom én is, és a teremben is, és már mindjárt beszélünk erről, mert van, aki Dubajból, valaki Németországban rendeli, szúrja, eszi, mindent csinál. Peptidek, gyerekek, az új aranykorszak, az új messiás megérkezett, peptid terápia, ha az inzulin nyomod, az is peptid, ha az Ozempiket nyomod, az is peptid, ugye mindjárt erről beszélünk, van, aki ezzel fogy, ezzel szépül, ezzel izmot épít, nálunk néhányan a teremben,
5: égeti a zsírt,
4: vagy égeti a zsírt, vagy fogyni akar, csodaszer van, mégis mindenki innen-onnan rendeli, mert hogy ugye engedélyek még kevésbé vannak, klinikai tapasztalatok nagyon jók, és hát egy szépségipari, fogyásipari, táplálkozásipari csodáról beszélünk most, legalábbis így elolvashatod, hogy mit tudnak ezek a peptidek, de mégsem legális egyelőre.
5: Mindent is. Ebben mindent is. Mindent igen.
4: Igen. Na és annak járunk utána, hogy tényleg csodaszer, vagy valami régi dolog, ami már velünk van, 1000 éve csak most nagyon felfedeztük, biznisz, vagy tényleg meggyógyulunk, vagy lefogyunk, vagy elhízunk, vagy megerősödünk tőle. Dr. Breyer Helga belgyógyász, szénhidrát anyagcsere szakértő a vendégünk. Is. Hello!
5: Jó reggelt kívánunk!
4: Hello, Helga, jó reggelt, ciao!
5: Jó reggelt!
4: Na, itt a peptid őrület van, most az a nagy titul, nem árulok el, hogy én is találkozom vele az edzőteremben, innen-onnan ki Dubajból, ki Németországból, ki hasba, ki szájba. Szedi, eszi, izmosodik tőle. Az a durva, hogy tényleg jól néz neki. Kicsit is gondolkoztam. Na, de mi ez tulajdonképpen? Segíts egy kicsit nekünk. Mi a peptid? Vagy miért van most ekkora őrület?
6: Ez egy régi új terápiás forma. Gyakorlatilag rájöttünk arra, hogy vannak üzenetközvetítő molekulák a szervezetünkben. És ebben az a csoda, hogy nem megerőszakolom a szervezetet. Ugye a hagyományos gyógyszerekkel, mint egy kapcsolóval beküldöm a gyógyszert, és akkor ő csinál valamit erőszakosan. Ezek a szerek, ezek képesek beidomulni a te szabályozási rendszeredbe. Ha éppen gyulladásban vagy, akkor a gyulladást csökkentik, ha regenerálódnod kell, akkor a regenerálódási folyamataidat felerősítik. Tehát mellékhatásmentesen, célzottabban egy sikeresebb folyamatot tudok ezek által elérni.
4: Nem kívülről viszek be valami külső anyagba, hanem beviszek egy olyan anyagot, ami bent van, felismeri a szervezetem, most próbálom lefordítani, és hozzásegít bizonyos öngyógyító, lefogyó, erősítő mechanizmusokhoz egy természetes anyag által.
6: A saját képességeidet erősíti fel.
4: És az igaz, hogy az Ozempic is egy peptid, meg az inzulin is egy peptid, tehát minden, amit beviszünk, az szintén peptid.
6: Ha tisztázni akarjuk, akkor mindenkinek van fogalma arról, hogy mi az, hogy fehérje.
4: Igen.
6: A fehérje egy hosszú lánc, ami legókockákból épül fel, ezeket a legókockákat hívom aminosavaknak. És itt a száma lényeg. Ha 50 fölötti, akkor ő fehérje, ha 50 alatti, akkor peptid. Tehát egy hosszúságról beszélgetek, és ami még nagyon-nagyon fontos, hogy tulajdonképpen ezek a peptidek, ezek már velünk vannak. Tehát az inzulin terápia is tulajdonképpen egy peptid terápia. Van egy másik hormon, az oxitocin, az is egy peptid, és használjuk a mindennapi orvosi gyakorlatban. Körülbelül 7000 olyan peptid van, amivel klinikai kutatások folynak. Tehát egy csoda előtt áll most az orvostudomány, mert hogy szemléletváltás van. Tehát most már azt látom, hogy a funkcionális medicina kezd előtérbe kerülni, ami azt jelenti, hogy nem akarom, hogy beteggé válj. Tehát minél hamarabb ismerjünk fel valamit, ami a szervezetedben nem jól működik, és próbáljunk intervenálni, tehát közbelépni minél hamarabb.
4: És ez a peptid.
6: És ez a peptid.
4: Tudjuk szűkíteni, hogy akkor ez tulajdonképpen rákgyógyítás, fogyás, szépségipar, hízás, izomépítés, tulajdonképpen minden ható. Tehát, hogy minden, ha megtalálom funkciósan azt a peptidet, akkor megvan a csodaszer.
6: Így van, tehát célzottan a rendszerbe bele tudok lépni, és azt az igényt megpróbálni kiszolgálni, ami te szeretnél érni. Hát nem hiába ezek a peptidek, pár képviselőjük, ugye a Nemzetközi Doping Ellenes Szövetségnek a vadának a listáján van már. Még nincs engedélye, de már vada listán van.
4: Na, ez kezd igazán érdekelni. Mitől tudok izmot növeszteni?
5: És mondom, honnan szerzed a
4: cuccot? És miért nem legális, ha ennyire jó? Mert hogy még mindig azt hallom, hogy Dubáj, Németország tiszta forrás, nagyon jó, de ezt Magyarországon még egyelőre nem veszed meg, sőt, talán Amerikában is betiltották.
5: Sőt, hát volt legális egy ideig.
4: Volt legális, és betiltották.
6: Így van, tehát tisztázzuk azt, hogy jelenleg hogyha az amerikai szabályozást nézzük, most júliusban történt egy változás, mert az eddigi tilalom kategóriából most egy engedélyezés előtt álló kategóriába lettek ezek a peptidek átsorolva. Aminek az volt tulajdonképpen a célja, hogy a szürke zónából és az illegálisan beszerzett vegyületek csoportjából áttegyék egy olyan kategóriába, hogy oké, kint egy orvos kollega receptre felírhatja, az engedéllyel rendelkező gyógyszertár ezt előállíthatja, és lehet használni, tehát kontrollálom, hogy miből, hogyan jutsz hozzá. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag a lehetséges visszaéléseket megpróbálják csökkenteni, de még nincs kellő evidencia arra vonatkozóan, hogy ő teljesen 100%-os legális
4: működik.
6: Engedélyt kapjon.
4: Aha, de ez nyilván 20-30 év, mire az átkerül a legálisan.
6: Nem feltétlenül, mert azt gondolom, hogy azért nagyon sok klinikai tanulmány van. Tehát itt az amerikai gyógyszerfelügyeletnek a legfőbb problémája nem a már meglévő humán kísérleteknek a hiánya, csak a szám kevés.
4: Jaj, kevés
6: az. Egy bizonyos számot el kell érni, az egész világon dübörögnek ezek a kísérletek. Én azt látom, most ugye 12 darab peptidről van szó, ami ezen a listán szerepel, és olyan hihetetlen igény van rájuk, hogy én azt gyanítom, hogy itt pár éven belül
4: robbanás
6: ebből
4: lesz.
6: Legális szerek lesznek.
4: Oké, csak hogy értse a hétköznapi ember, mondjuk én is, mire tudom használni? Tehát mire tudnám, ha ez most ma bemegyek a boltba, és ez mától legális. Milyen felhasználási területek vannak?
6: Beszéljünk arról, ami ugye az elmúlt éveknek a sztár témája, ezek ugye az Ozempic,
4: a fogyás. Az fogyás. Ugye, tehát akkor mondjuk a fogyás.
6: Ugye ez tulajdonképpen egy bélhormon. A bél falában képződő fehérje vegyületről van szó. És amikor ő bevezetésre kerül, ugye regisztráltuk azt, hogy nem csak attól válik valaki túlsúlyossá vagy cukorbeteggé, hogy a szöveteinek az inzulinérzékenysége romlik, hanem attól, hogy a bélfal nem csinálja ezeket a vegyületeket. Tehát azoknál, akiknél az étvágyszabályozásnak a zavara van, eszel, és nincs felső limit, túleszed magad, vagy állandóan éhes vagy, vagy állandóan csipegetnél valamit, mert az étvágyszabályozási központod nem működik, ezek ugye a bélagy tengelyen működő szabályozó vegyületek.
4: És ezt beadom, és onnantól kezdve nincs hűtőnyitogatás.
6: Helyettesítem azt, amit elvettek tőlem.
4: Megőrülök.
6: És azért mondom ezt, mert tényleg elvették tőlünk. Tehát az, hogy a bélnyálka hártya nem tud működni, az igenis külső környezeti hatásoknak a következménye. A felelőtlen antibiotikum használat, fertőzések, a feldolgozott élelmiszerek adalékai, azok a vegyszerek, amik az ételeddel jutnak bele a szervezetedbe, ez mind az első védelmi zónádat, a bélfal nyálkahártyáját fogja tönkretenni.
4: Erre jön egy természetes anyag, ami eleve van bennem, én azt mondom, hogy ezt helyre akarom állítani, beadom a peptidet, és lehet, hogy 5 év múlva akkor meggyógyulok, vagy lefogyok.
6: Így van, mert hogyha emellett te életmódot váltasz, és elkezdesz arra figyelni, hogy elemezzük azt, hogy mitől váltam én kevésbé védhetővé. Tehát elmész egy orvoshoz, és kivizsgáltatod magad, hogy van-e bármilyen bélfal érintettségi problémád, táplálékintoleranciád, van-e olyan állapot a szervezetedben, ami a szervezeted energetikáját nem tudja jól működni. Csúnya szó jön, de ez a lényeg, és szeretném, hogyha sokan elkezdenének ezzel a szóval ismerkedni. Ez úgynevezett mitokondriális betegségekre.
4: Ha maradjunk a felszínen, azért arra kérlek. Itt most kezdek elveszni a mitokondriális.
6: Jó, tényleg? Tehát, hogy legyen kellő izmod.
4: Na, ez jó.
6: Sejtettem.
4: Dubáj vagy Németország, mi a forrás? Honnan rendeljek?
6: Magyarországon sehonnan.
4: Ne?
6: Így van. Azért, mert még nincsen európai engedély sehol, és nem tudjuk...
4: Jó, egy kicsi kockázat azért kell. Hát most vagy izmos akarsz lenni, és válasz egy kicsi kockázatot.
6: Én azt gondolom, hogy most
4: jó, hát a termozdod,
6: nagyobb a kockázat, és vannak olyan természetesebb teljesítményfokozó módszerek, amivel izmot tudsz fejleszteni.
4: Itt de ugye... mitől nagy, azt mondod, hogy működik. A szervezet felismeri, jó, nem tudom, hogy mi van benne. Tehát akik Dubájból hozzák, nem tudod, hogy mi van benne. Na, ez csak egy sima fehérje, mit tud beletenni, ami rossz? Vagy miért ver át? Miért nem teszi bele, ha ez ilyen egyszerű?
6: Ugye eleve nem tudjuk, hogy miből csinálja. Nem tudjuk, hogy mivel oldja. Nem tudjuk, hogy mi a vívőanyag. Nem tudjuk, hogy hogyan fog az lebomlani egy használat során. Tehát számtalan olyan tényező van, ami megkérdőjelezi az ő hatékonyságát. És ugye nagyon-nagyon sok olyan esetet olvasunk, mert hogy influencerek, ugye vannak a biohackerek, akik imádják ennek az interpretálását. Az, hogy ő honnan vásárol, az fekete zóna. Tehát olyan, mint az anabolikus szteroid.
4: Tehát nem tudod, hogy honnan jön. Nem gyógyszertári minőségben kapod.
6: És én azt gondolom, hogy itt ez időfaktor is, mert természetesen én holnap után akarok, mit tudom én, 3 kilóval több izmot magamra pakolni, akkor pakolj magadra mondjuk fél év múlva 3 kiló izmot, kevesebb kockázat árán. Tehát most én azt látom, hogy a jelenlegi álláspont szerint a klinikai vizsgálatok abszolút reménykeltőek, de még nincs olyan szer, amire azt mondanám, hogy engedd meg magadnak.
4: Gyerekek, van egy rossz hírem, marad az ampullás tesztoszteron. Sajnos nem tudok mit. Hát látjátok, hívta
6: Helga.
4: Próbáltam megmutatni, mondom, jöjjenek a peptidek, akkor marad a keleti jobb aluljáró és az ampullás tesztó, gyerekek. Ennyit tudok.
6: Annál is nekem van jobb megoldásom, de zárójelbe zárul.
7: Ezek a tapasztalatok most akkor ezek szerint ebben a pillanatban ilyen szájhagyomány után terjednek, hogyha okosabb akarsz lenni, akkor szedd ezt, ha fiatalabb akarsz lenni, akkor kend ezt, hogyha egy nagyobb izomot akarsz, akkor tedd ezt. Most ezeket összefogom, beszerzek belőle 3-4 fajtát, hogyha én ezeket így egymásra szedem, akkor attól én fejreállhatok, tehát ennek lehet valami negatív következménye?
6: Igen.
7: Ezeket... Nem 6, oké, okay, az a legrosszabb. Koktélhatás, de hogy történt,
6: megtörténhet.
4: Hát ennyi, Helga, de... hát azért, na.
6: Nagyon szépen köszönöm, szerintem nem is kell,
4: hogy én tényleg. Lassan doktorálom, gyerek.
6: Azt gondolom, hogy itt ez is egy nagy probléma, hogy ha nem látjuk azt, hogy honnan, hogyan előállítva, mi van benne, és ezeket egymásra szurkálják.
7: Mert szurkálják?
6: Mert hogy szurkálják ezeket. Ugye azt kell tudni, hogy amit szájon keresztül veszel be, az egy természetes védelmi mechanizmuson keresztül lebomlásra kerül. Tehát a májadnak a méregtelenítő rendszere először megszűri, és a hatóanyagnak csak egy töredéke jut el a végfelhasználó szervhez, legyen az bőr, vagy izom, vagy bármi.
7: Bocsánat, hogy közben vágok, de ha most én beírom azt, hogy peptid, akkor egy rakás tablettát dob ki.
4: Akkor az eleve felejtő.
6: Azt gondolom, hogy igen, mert hogyha ha célzottan, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy ha valamit beviszek a testembe, a minimálisan szükséges, de már elégséges mennyiséget keresem. Tehát minél nagyobb a mennyiség, annál inkább nő a mellékhatásnak a kockázata.
4: Van olyan európai országon legális? Tehát mondjuk a németeknél működik, használhatják?
6: Nem.
4: Sehol. Tehát egyelőre sehol a világon.
6: Ezt szögezzük le, hogy Európában sehol nem legális.
7: De ha ez ennyire jó cucc, akkor miért nem áll érdekünkben az, hogy ezt nagyon gyorsan átpörgessük és legalizáljuk?
6: Részint van egy szabályozási struktúra, amit követni kell, az imént említett megfelelő esetszámú humán klinikai vizsgálatnak az eredménye. A másik, és én ebbe beleállok, azért a gyógyszergyáraknak sem érdekel.
4: Na végre valaki, tessék, köszönöm szépen. Mielőtt alusisakot kapok, bizonyos lobby tevékenységeken lassítják, hiszen ha ilyen olcsón és könnyen előállítható peptiddel meg tudok gyógyítani egy csomó embert, akkor egy milliárdos biznisz dől be. Tehát a Big Pharma azt mondja, hogy nem engedem, lassítom, mert nem áll érdekem, mert hogy az ember egészséges legyen.
6: Mert hogy a funkcionális medicina az pont erről szól, hogy nem gyógyszerekkel akarok valamit megoldani, hanem életmódterápiával.
4: A gyógyszeripar mindent akar, csak ne azt, hogy meggyógyuljál. Mert abban neki nincs biznisz. Tehát fegyver, gyógyszer a legalább ugyanakkor a dollárbevétel, tehát miről beszélünk, nem akar meggyógyítani, nem az az érdeke, hogy te egészséges legyél. Akkor ez viszont lassítva lesz, tehát akkor ezek a peptidek, beszúrom, lefogyok, izmos vagyok, akkor ezt csúsztatni fogják, nem?
6: Így van, és hát ugye arról se feledkezzünk meg, hogy ezeknek a várható hatása, hogyha jól van irányítva és jó életmód terápiával társul, akkor az egészséges élet éveidet is meg fogja növelni. Tehát én nem csak azért akarok valakit hosszú életűvé tenni, hogy aztán utána 30 évig betegségben tudjak rá gyógyszereket költeni, hanem én azt szeretném, hogy egészségesen töltsd el az utolsó mondjuk 50 évedet.
4: Igen, csak úgy beszélünk róla, hogy bejössz, hozod a csodaszert, én meg már rendelném, de nem tudom.
6: Jó,
4: tehát,
6: hát
4: hogy nyugodjatok meg, gyerekek, lesz kutatás, 10 év múlva már lesz. De ez milyen érdekes, hogy itt vannak a peptidek, felismeri a természet, benyomva szervezetbe meggyógyulnék, ha még 30 évig várunk rá. De a Covid egy év alatt kész volt az oltás. Gyerek, így jöttek, mindenki ott volt az oltás, de
6: nekem
4: most
6: ez a meglátásom.
4: De arra egy év alatt meg tudtuk csinálni, volt. Van ellenanyag. Hát itt a Sinopharm, ott a nem tudom, amerikai, orosz, mindent egy év alatt kifejlesztették. Itt vannak a peptidek, még minimum 10 év, amíg vizsgálnunk kell. Ó, hát nehogy a végén meggyógyulják. De oltás az van a hűtőben, azonnal, ha bejön a vírus. Adjuk be neked finoman. De nem mondhatod el, mert ezüst fólia, vagy ezért sisakot kapsz a fejedre, fólia sisakot. De te is így gondolod?
6: Abszolút.
4: Na, de most hát figyelj, csak belgyógyász vagy.
7: Csak azért
4: hívtuk meg, hogy igaz. De akkor ezt mondjuk, mondd meg, hogy van ez? Tehát tényleg, arra ott volt, egy fél év alatt beoltottak minket.
6: Itt szemléletváltás. Tehát én azt gondolom, hogy jelenleg a szakma és a szakmai hozzáállás azt követeli meg, hogy bizonyos diagnosztikai és terápiás utakat végigvigyünk. Mert kellő evidencia van rá. Tehát ez a szakmai etikának az útvonala. Most azzal, hogy főleg a mesterséges intelligencia segítségével a rengeteg információból le tudjuk szűrni azokat a hatásokat, ami inkább a megelőző orvoslás felé tereli most már az orvosi terápiás utakat, ez egy idő. Tehát nem mindenki ért vele egyet, engem is a saját szakmámból nagyon sokan támadnak emiatt, hogy merek másképp gondolkozni, vagy másképp látni dolgokat, de én meg azt gondolom, hogy amikor én orvossá váltam, én azt mondtam, hogy a teljes és a legjobb tudásom szerint próbálom a betegeim érdekét szolgálni.
4: De akkor azt mondod, hogy a jelenlegi peptidek közül kimerjük jelenteni, hogy senki ne rendeljen, anélkül, hogy nem vállalja azt a kockázatot, hogy nem tudja, hogy mit kap.
6: Így van. Tehát saját
4: mert hogy sokan vannak már rajta. Tehát ez most akkora sláger, mint az Ozempic két éve.
6: Így van, és én ezt nagyon sajnálom, csak ugye szedjük szét. Amikor arról a szerről volt szó, vagy a bármely más hasonló hatásmechanizmusú szerről, ott egy gyógyszerengedéllyel rendelkező gyógyszerről van szó. És ez nem ugyanaz a kávéház, mint akkor, amikor egy BPC 157-esről beszélek, mert ennek még nincsen egyszerűen forgalmi neve.
4: Oké, de hogy értsem, mondjuk én izmosodni akarok, csak hogy mit tud maga a szer, anélkül, hogy nem buzítunk senkit vásárlásra, csak elmondjuk, én elkezdem adni. Tudjuk azt, hogy hány kiló izmot, mennyi idő alatt épít fel nekem ez a peptid? Nem tudjuk, de nagyon megizmosodnék, én látok egy-két embert a teremben. Hát, nem néztek ki 3 óra, és tudom, hogy mit csinálnak. Mit, tehát hogy, akkor viszont nincs egy kézzelfogható szám, hogy figyelj, elkezdett szenni félből 4 kiló izom rád épül.
6: Azért ne felejtsd azt el, hogy teljesen más mindenkinek a genetikai összetétele.
4: Ahogy más
6: az életmódja, másképp eszel, másképp alszol, más az edzés tematikád is. Tehát ne, a teremben is úgy, nem mindenki ugyanúgy edz. Tehát itt nagyon sok tényezőnek
4: kell... Hát én másfél órát, akik peptiden vannak, azok 20 percet. És mire én bemegyek a teremben, már szaunázik.
7: Tehát az egészséges életmódot, meg a jó szokásokat, ez sem helyettesíti, vagy váltja ki, csak hát támogatja azokat a folyamatokat, amik egyébként jormán sem működnek.
6: Abszolút egyetértek. Tehát ne gondoljuk azt, hogy varázspálcával csodát tudunk tenni.
7: Hát az Ozempik az ilyen?
6: Nem. Az sem ilyen. Tehát én azt gondolom, hogy ott is azt tisztázzuk, hogyha te nem váltasz életmódot, nem fogsz tisztábban étkezni, nem fogsz edzeni járni, nem fogsz többet pihenni és aludni, akkor az sem fog működni.
7: Akkor hiába szóval.
4: Mennyien voltak Ozempikkel is, meg vannak a mai napig, milyen fogyások vannak. Átalakítottam a gyümölcs turmixomat, meg többet mozgom. És lefogyott 40 kilót két hónap alatt, igen. Ki fog győzni szerinted? Itt van egy 1000 milliárdos iparág, mint a Big Pharma, és itt van az ember, aki viszont meg akar gyógyulni és hosszú távon akar élni. A kettő az egy tök ellentétes érdek. Az egyik koncernnek az az érdeke, hogy tünetet kezeljen, és ne az okot, adjon gyógyszert, és ebből sokat keressen, és itt van az ember, aki meg akar gyógyulni, jól akar élni, és sokáig akar élni. A kettő nem fér össze. Beterelnek minket még jobban, hogy már ne 8 gyógyszert szedjek, hanem 10-et, és ebbe az irányba megyünk, vagy fel tud ébredni az ember, fel tud ébredni az orvostársadalom, és kivetkőzni magát a bizniszből, azt tudja mondani, hogy már pedig mi tényleg meg akarunk bennetek egy gyógyítani, gyógyuljatok és legyetek egészségesek. Mondom ezt akár itt a peptidre is, hát itt a csodaszer, és 10 év múlva itt fogunk ülni, hogy na, akkor Helga, hogy látod? Hát most az, hogy még van 3 klinikai kísérlet, a 8-ból 2 már benn van, de jó lett volna. Ki győz? Ők győznek, vagy mi győzünk? Mert ez egy csata, ami most zajlik.
6: Én örök optimista vagyok, én azt képviselem, hogy mi fogunk győzni, tehát a funkcionalitás fog győzni.
4: Tehát a funkcionalitás. És az győz, hogy az ember az öngyógyító mechanizmusait rásegítse mondjuk a peptidekkel, de ne gyógyszer irányba menjen, hagy gyógyszerrel egy koleszterin, nem tudom, véreredmény változása, ha nem beindítjuk az öngyógyítást, de abban nincs biznisz. Ha a szervezet meggyógyítja magát, nincs biznisz, nem?
6: Én meg azt gondolom, hogy számtalan út fog kinyílni akkor, hogyha jobbá tudjuk tenni ezt a funkcionális rendszert, amit úgy hívunk, hogy emberi test. Tehát én abból indulok ki, hogy sokkal többre vagyunk képesek, mint amit látok megvalósulni a mindennapokban. És hogyha ha ezt el tudjuk érni, hogy optimálisan fogok tudni mondjuk 50 évesen is a tapasztalatommal, a tudásommal ott lenni a munkavállalói piacon, akkor előbb-utóbb rájön arra egy jó képességű matematikus, hogy elmondja azt, hogy na erre a munkaerőre még nagyobb szükségem van, mert sokkal többet fog tudni hozzáadni az én bizniszemhez, és akkor azt mondja valaki, hogy hoppá, akkor mégiscsak engedjük azt, hogy peptidekkel magas életkorban teljesen egészséges és tökéletes emberek
4: jól éljenek,
6: így
4: olcsóbban.
6: Van, nem akarok ilyen nagy szavakat meg fellengzőseket mondani, de hát ezt tegyük már jobbá ezt a rohadt világot.
7: Belgyógyászként szénhidrát anyagcsere szakértőként, mi az a legnagyobb elcseszés, amit magunkkal szemben tehetünk? Tehát a mozgásszegény életmód, a rossz táplálkozás, tehát hol látod a legnagyobb problémát, amivel mi most így gyilkoljuk?
4: Ezeket
7: magunkat?
4: Tudjuk, nem? Stressz, mozgás.
6: Azt gondolom, hogy a stressz nem is annyira. Mert azért volt egy Sejé Jánosunk, aki azért a stressz elméletével megtanított minket arra, hogy át lehet csatornázni a negatív energiát pozitívba, ha van hozzá eszközöd, és ezt megtanítják neked. Én azt gondolom, hogy itt tudás alapúvá kell tenni a rendszert. És ez a tudás alap, ez az iskolában kell, hogy kezdődjön. Tehát az életmódváltás az egy nagyon-nagyon-nagyon gürcös folyamat felnőttként. De ha gyerekként ezt evidenciaként kezded el kezelni, és én tovább megyek, ugye én nagyon sok kismamát gondozok. Tehát ezek a folyamatok az anyaméhben dőlnek el. Tehát ott programozom be a saját gyerekemet. Ott tudok hozzátenni ahhoz, hogy oké, adok neki én meg a férjem egy-egyfajta genetikai programot, de hogy az majd mivé fog válni, az már az alatt a szent 9 hónap alatt eldől, hogy én hogyan állok ehhez a gyerekhez hozzá. És hogyha innen indítom a folyamatot, akkor azt gondolom, hogy sokkal kevesebb igény lesz arra, hogy akár még peptideket is használjunk, meg egészségesek lesznek az emberek.
4: Nagyon köszi, érdekes volt, gyerekek, óvatosan a peptidekkel. ezt akartuk körbejárni. Egyelőre, ha rendelsz, netről, Németország, Dubáj, Amerika, óvatosan, mert nem tudjátok, hogy mi van benne.
3: És akkor egy rövid szünet,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Folyamatosan frissülő modellkínálattal és nagy kapacitású szervizzel várja ügyfeleit az Aircarnet a Salgótarjáni Ipari Parkban és Bercelen. Hyundai márka kereskedés és szerviz, Ford márka szerviz, BMW, Skoda és Volkswagen szakszerviz, márka független kárrendezési centrum akár csereautó biztosításával. Aircarnet, Salgótarján Ipari Park, Bercel, Széchenyi út. Aircarnet.hu. Elérsz minket Facebookon is az Aircarnet szerviz oldalon.
3: Szerez állást egyetlen nap alatt. Október 5-én elviszünk a GE Vernova Veresegyházi gyárába. Ismerd meg a gázturbina gyártást és dolgozz velünk. Vállalati buszunk az alábbi 5 megállóban vár. Kereken 7 órakor Salgótarján Beszterce lakótelep, 7 óra 6 perckor Piac Bajcsi út, 7 óra 10-kor Bagyas-Aljai felüljáró, 7 óra 12 perckor Zagyva-Pálfalva felüljáró, 7 22-kor Kisterenye Ózdi útelágazás. A buszon reggeli verés kávéval várunk. Visszaindulás Salgótarjánba 12 órakor. Találkozzunk október 5-én. GE Vernova Veresegyház.
4: Minden ízében különleges kiállítás. A várról, ami 700 éve áll a hegyen Salgótarján felett. A Dornyai Béla Múzeumban megelevenedik a város egyik jelképének számító Salgói vár múltja és jelene. Az összeállítást a szemet gyönyörködtető felvételek mellett régészeti leletek és képzőművészeti alkotások teszik teljessé. A kiállítás október 31-éig látogatható. Érték, ismeret, kikapcsolódás. A salgótarjáni Dornyai Béla Múzeumban.
1: Ébredjen Balázsi!

és kettő között Andó Ákos várja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgó Tarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben a legnagyobb a zenei változatosság. Velünk gyorsan telik a munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottál.
2: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
3: Jól halad a Diós-Jenőt királyréttel összekötő hadiút felújítása. Fogvatartott és Ausztriába akart vinni prostituáltnak egy nőt egy salgótarjáni férfi. Jó ütemben halad a Diós-Jenőt királyréttel összekötő erdészeti út, közismert nevén a hadiút felújítása. Olvasható az Ipolyerdő ZRT beszámolójában. A fejlesztés célja, hogy a Börzsöny egy jelentős szállító és közlekedő nyomvonala biztonságosan kerékpározhatóvá váljon, miközben ellátja az erdei feladatát is, hangsúlyozták. A beruházás egyik fontos eleme a csapadékvíz útjának szabályozása, míg a másik lényeges beavatkozás a pályaszerkezet stabilizálása. Az útvonalon nem csak biztonsági korlátokat, de kerékpáros barát sorompókat is elhelyeznek majd, így kizárva az útról az illetéktelen gépjárműforgalmat. A megújult hadiutat a tervek szerint 2027 tavaszán nyitják meg a kerékpárosok előtt. A munkálatok ideje alatt csak gyalogosan lehet rajta közlekedni. Vádat emelte a Nógrád vármegyei főügyészség egy 36 éves salgótarjáni férfival szemben, aki napokig fogva tartott egy nőt azért, hogy Ausztriába vigye őt prostituáltnak. A vád szerint a férfi 2024-ben egy közösségi oldalon ismerte meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő csellengő életmódot folytató sértettet, akivel a salgótarjáni vasútállomásnál találkozott, meghívta egy gyors étterembe és elvitte egy helyi szállodába. Miután a nő bizalmába férkőzött, egy ismerőse házának nyári konyhájába vitte, ahol napokig fogva tartotta azért, hogy később prostituáltként dolgozzon neki Ausztriában. A nő többször próbált sikertelenül segítséget kérni, valamint a rokonai is keresték a nyári konyhánál, ám az emberkereskedő ismerőse elküldte őket. A vádlott több férfinek is felkínálta a nőt, hogy pénzért szexuális szolgáltatást nyújtson nekik. A sértett végül a fogvatartásának 5. napján egy másik nő segítségével megszökött, és egy közeli kisbolt eladójától kért segítséget, aki értesítette a rendőrséget. A Nógrád vármegyei főügyészség a férfival szemben emberkereskedelem és kényszermunka büntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat. Arra az esetre, ha a vádlott beismeri bűnösségét, 12,5 év fegyházbüntetés és 10 év közügyektől eltiltás kiszabását indítványozták. Időjárás. Továbbra is a napsütésé lesz a főszerep Nógrád megye térségében. Szinte egyetlen felhő sem lesz ma fölöttünk. 23-25 fokig kúszhat a hőmérő képzeletbeli higanyszála. Holnap ugyancsak száraz napos időben lehet részünk. A hajnali órákban 2-6 fok közé csökkenhet a hőmérséklet, majd napközben 23-25 fokot mérhetünk. Hétfőn a nap előre haladtával egyre több felhő érkezik majd az előrejelzések szerint. Csapadék azonban nem várható. A minimum hőmérséklet 2-6, a maximum 24 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Magyarország szexfővárosát megint megválasztották. Olvastátok? Ugye ez minden évben megtörténik. A Google keresések alapján megnézik, hogy ki melyik városban keresett rá legtöbbet. Nem néznek mást. Nem néznek szexuális aktivitást, tehát semmit. Csak, hogy a szex kifejezésre melyik városban kerestek rá a legtöbben. Na mit szóltok? Hol van Budapest? Mit gondoltok?
1: Hát ez az.
0: Hol van Budapest, mint a fővárosunk?
1: Sehol.
0: Sehol, az első 10-ben nem vagyunk benne.
1: Mert mi ilyen jó emberek vagyunk. Mi
0: szerintem,
2: mert az, állj, az nem rossz ember, aki pornót néz.
1: Nem.
2: Ne állíts.
0: Nem is biztos, hogy pornó, csak szex.
2: Ja,
0: tehát
2: csak
0: az
2: szex.
0: Még nem is biztos, hogy felnőtt film, nem tudják a kategóriát, nem árul el semmilyen szokás. Csak ezt a szót hol ütötték be Magyarországon a legtöbbe, hogy szex. És meglepő az eredmény, mert hogy Budapest az első 10-ben nincs benne.
1: Megyeszékhelyek vannak?
0: Megyeszékhelyek sincsenek nagyon. De. Szerintem a kutatás az inkább arról szól, hogy ahol este 5-kor megáll az élet és besötétedik, és nincs nagyon mit csinálni, ott aktívak a kisvárosiak és a falusiak, és hát mit csinálnak?
1: Mit? Hát rákeresnek.
0: Hát valószínűleg

0: és ott ülnek az 50 pluszosok, és iszonyatosan gyászol mindenki. És hogy ki lett az első 305 fős falu? Ők lehozták 305 fővel, érted? Egy Zala vármegyei falu, Nemes Rádó ez a nevük.
1: Na,
0: és Nemes Rádó megnyerte, a Google kiadta a keresést, és azt mondják, hogy itt kerestek erre a szóra legtöbben. 300-an vannak, nem többen.
1: És ez együtt, együtt jár egy népességszaporulat növekedéssel?
0: Nincs. Nem kutatják. Tehát ugye nem nézik azt, hogy a szexuális aktivitást nem nézik, az összetételt nem nézik, a rangsor kizárólag a szex kifejezése indított keresés. Semmi. Okay. Ezt a szót hol ütötték be a legtöbben? 305-en vannak.
2: De gyerekek, aki ilyen tartalmat akar nézni, ott van még olyan, aki ezt üti be, hogy szex?
1: Há, hogy nem?
2: Hát nem a...
0: Szerintem pont ettől ennyire analóg, imádom.
2: Tehát, ugye, beérted,
0: nem ütöd be így, hogy szex, bárhogy beütöd be, így már nem
2: behozod a P-betűs oldalt, azt akkor ott nézed, igen. Vagy az akármilyen oldalt.
0: Tehát ott van például Tilaj, ott van Szent Péter úr, ott van Gétje, ott van Misefa, ott van még Nemes Szent András, és közöttük meghúzódik ez a kicsi kis magyar falu, Zala megyében Nemes Rádó, Liget falva alatt egy kicsivel, a Botka kastély és a vadászpanzió előtt.
1: Okay.
0: Ott vannak 305-en.
1: Nemes Rádónak van egy szép nagy temploma.
0: Igen.
1: És sok szántóföldje.
0: Oké, okay. Ettől még alapján. Igen. Megelőzte Mándot 272 fővel, és odavágott Regőinek, ahol 975-en vannak. Érted? Tehát azt gondolnád, hogy Budapestet ütik, Budapesten ütik be, vagy Debrecen, vagy Miskolc. Tehát, hogy valamilyen nagy megye székhely, vagy nagyváros.
2: Nem, itt tényleg az van, hogy 4 óra, besötétedett lassan itt a
0: semmit
2: tér,
0: nem tudsz
2: valami,
0: csinálni.
2: Igen, valamivel el kell ütni az időt.
0: Na, mert ott lakik, írja valaki. Lehet, abból 300 emberről Pista lehozta a rekordot egyedül. Ezt nem tudjuk, hogy mi van egyébként.
2: Ráadásul, ha beütöd a szex szót, akkor ez jön ki, hogy 7 szexpóz, ami új érzéseket ébreszt.
0: Béna dolgok. Igen.
1: De itt a 18-as tartalmak le vannak.
2: Ki jön a szex vajon mi? Hát, na.
0: Mondjuk az is jó analóg a Google, ha szexre még a szex vajon mit adja ki.
1: Nemes Rádón jobban csillog az emberek szeme másnap reggel vajon?
0: Na, ott már nem csillog. De tényleg, mi van 300 főből egy fő hozzá ezt egyre durván? Tehát valaki nagyon rajta van. Na, mindjárt megkérdezzük a polgármesterről, itt van velünk a Polgi, Vekas Ferenc. Hello Ferenc, jó reggel, ciao.
3: Üdvözöllek benneteket és a kedves hallgatókat. Nagyon segíthetek.
0: Igen, örülünk, hogy itt vagy. Ti tavaly is nagyon jól végeztetek ezen a helyen, mert azt hiszem tavaly ti másodikok vagy harmadikok lettetek. Ez így van, jól mondom?
3: Másodikok lettünk, igen, tavaly. Tavaly előtt voltunk elsők.
2: Jó, írtál egy polgármesteri körlevelet, hogy ez tarthatatlan, hogy másodikok vagyunk, mindenki többet nézze?
3: Nem írtam semmit, viszont azóta is nyomozzuk, hogy ki lehet az az illető, akinek beakadt az enter gombja, tehát nem egyszerűen tudunk rájönni, hogy ki az, aki.
1: Van-e valaki, aki gyanús?
0: Igen, kire gyanakszol?
3: Hát, gyanúsítottunk, az van, de nem adnánk ki a egymódvára.
0: Igen.
3: Ugye maradjon meg a mi titkunk.
0: Igen, a korábbi győztes Kiskopárd volt. Kiskopárd valamiért kiesett az első 10-ből, tehát ott valószínűleg az űrge meghalt.
1: Nem, lekapcsolták az internetet.
0: Hogy lekapcsolták az internetet, igen. Aztán ugye az ezüstérmes, a 272 szám lakosú Mán lett, és Regői lett a harmadik, ők Tolna vármegyében vannak, de hogy ti vagytok az ország szexfővárosa, ezért ez menő.
1: Gratulálunk!
3: Hát köszönjük szépen elsősorban, viszont a visszatérve a kattogás, én nem hallom, és így sincs nálunk jegérkattogás, tehát nem tudjuk alátámasztani, hogy mi vagyunk azok, akik, illetve hát most itt a könyvtárban nézem épp az interneten a hozzáférést, hogy nem esetleg
0: igen, hogy nem esetleg
3: itt akad be a keresőgombon ez a szó, de nincs itt, tehát nem itt van a
0: Marinéni lesz az, ott lesz a Marinéni. Figyelj, amikor tavaly ezüstérmesek voltatok, ez szóba jött valahogy a faluba, vagy valamilyen gyűlésen, vagy valamikor, vagy neked ezt megemlítették, hogy hát Feri, másodikok vagyunk, hallottad?
3: Hát a faluban mi azért egy kicsit úgymond visszahúzottabbak vagyunk, és nem igazán van ez állandóan szóba. Persze beszélünk azért róla, hogy hát másodikak lettünk. Sokan mondják is, hogy majd az idén Tesznek róla, igen, tesznek róla, hogy igen, tehát sűrűbben nyomják azt a kereső gombot, illetve az internetet, hogy az elsők legyünk. Hát ez most úgy nézem, hogy sikerült.
0: Hogy sikerült.
1: Lecseréltétek-e már esetleg a Nemes Rádói címert valami másra? Van-e már
3: nem cseréltük le, és nincs is szándékunkban, nekünk nagyon jó megfelel ez is.
0: Ugye, mi az össze?

0: ételetek nagyjából, tehát hogy a korosztályilag, nyilván nem lehet pontosan tudni, de hogy megközelítek, hogy néz ki Nemes Rádó, milyen idős emberek vannak ott?
1: Hát idősek vannak, de túlnyúlóan inkább fiatalok, és egyre többen szeretnének Nemes Rádóra költözni. Hozzáteszem, ugye több mint 45-50 fiatalkorúan van, tehát akik 18 év alattiak vagyunk, úgyhogy Isten igazából mi fiatalodunk.
2: Vajon minek köszönhető ez a statisztika? Mi van Nemes Rádón, vagy mi nincs Nemes Rádón, ami miatt az emberek ennyit keresnek rá a szex szóra?
1: Ezt igazándiból nem tudom megmondani, viszont azt meg tudom mondani, hogy a fiatalság miért szeret itt lakni, illetve miért szeretnek ide jönni az emberek. Nagyon-nagyon szép helyen vagyunk. Ajánlom, hogy egyszer gyertek el, szívesen fogadunk benneteket is, akár még egy műsor elejéig is. Nagyon szép környezetben vagyunk, jó a levegő, azt hozzáteszem. Tehát ugye itt mindenki szeret a szabadban kint lenni, mászkálni. Hozzáteszem, ugye véget ért az aratási időszak, tehát azért
3: szóval
1: most egyre többen...
3: Igen. Van-e ilyen internet a faluban?
1: Hát ilyen internetünk természetesen van.
0: Ingyen van a net?
1: Sőt, ugye 5G-n ki is van, tehát ugye itt az 5G-n kívül mindenki más, tehát megtalálja az 1G-t is.
2: Nekem az 1G is elég lenne.
1: Így van.
0: Hozzátok kellene felállítani ezt a szobrot, amit most valahol lebontottak. Az egy ilyen vándorszobornak kéne lenni, az a falosszobor.
2: A falosszobor.
0: Fölállítanak, és egy évre megkapjátok, ha már mánd, vagy oszkó, vagy cigán, vagy csertő megnyeri, akkor meg átvisszük oda.
2: Egy ilyen vándorkupát, így körbeadjuk.
0: Igen.
1: Köszönjük szépen, de nem tartanánk rá igényt. Van nekünk is vándorkupánk, tehát van nekünk ilyen vándorkupánk, ugye ez máshoz köthető, tehát nem csak erről vagyunk híresek itt Zala megyében, ugye mi nálunk van az első ilyen, mi nálunk volt az első ilyen régebben egy becsületkasszás étterem, ez nagyon híres volt itt a ország szerte is, tehát az országból több helyről is jöttek ide étkezni, tehát ugye ez régen nálunk, erről is voltunk nagyon híresek, azóta is minden éven megemlékezünk, onnan ered egy ilyen vándorkupánk, egy ilyen kolbásztöltő versenyről, tehát onnan
2: na de
1: tovább
2: most
1: adjuk minden éven.
2: Teljesen őszintén, te javítottad a statisztikát? Te is rákerestél?
1: Én nem. Nekem nincs
2: lehetőség.
3: Bárkit megkérdezel, azt mondja, hogy nem.
0: Igen, mindenki nem.
1: Persze, hát itt senki nem keres rá arra a szóra. Tehát itt nem is értjük, hogy miért van ez az eredmény, tehát honnan jön ez az eredmény. Ez mi előttünk is titok, tehát ezt mi sem tudjuk megmondani, hogy mi az oka neki.
0: A helyi erők nem jelentettek? Itt kérdezi egy hallgató, hogy esetleg a jobban fogy a kisboltban a papír zsebkendő, kérdezik itt hallgatók, hogy nem lettetek erre figyelmesek, hogy nem is tudjuk, hogy mi történik, mondta a kisboltban tünde, vagy képzelt
1: nem
0: polgi.
1: Tudjuk, tehát a zsebkendő az biztos, hogy, vagyis hát nem tudok róla, mert nem kérdeztem a boltos, viszont azt mondta, hogy a babaló ez elfogyott tőlük, tehát is az
0: mellék. Tényleg? Ne csináld, komolyan?
1: Dehogy is.
0: Zsebkendő maradt, a babaolajat felvásárolták ezek ilyenek.
3: Mi lenne, ha kitűznél valami pénzdíjat, hogy aki bevállalja, az mit tudom én, nyer valamit? Hogy ő tényleg tett ezért rendesen?
1: Hát nem tudom, hogy... Nem tudom, hogy volna rá esetleg... jelentkező, szerintem akkor sem biztos, hogy megtudnánk, hogy ki az az illető, aki ilyen szorgosan nyomkodja a gombokat. Tehát
2: specializálódjatok, hát legyetek akkor ilyen tantra központ. És akkor a mindenféle...
0: Fölbukkannának a 70 pluszosok, akik csak otthon keresnek, igen.
1: Igen.
0: Azt írja valaki, hogy lehet, hogy csak valaki a szexárcót akarja beütni 3 éve, csak a hülye nem tudja.
1: Nem tudja leírni, ugye?
0: Igen, hülye nem tud tovább jutni 3 betűnél. Na jó, figyelj, add át mindenkinek, gratulálunk. Tényleg?
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Csókoltatjuk a falut, mondd meg nekik, hogy mi Nemes Rádó, mi szívünk Nemes Rádóval együtt dobban. Tehát, hogy ezt nagyon, nagyon, nagyon szeretünk benneteket. Kicsi falu, de oda tette magát.
1: Mi is büszkék vagyunk magunkra. Nem csak erre, hanem más, tehát az egész település nagyon-nagyon szép, és szeretnénk, hogyha egyszer ellátogatnátok ténylegesen, és körbenéznétek, megnéznétek, hogy mi is, honnan ered ez az egész.
0: Jól van, Ferenc, örülünk, hogy vagytok, vigyázzatok magatokra, csókoltatunk mindenkit.
1: Köszönjük szépen, sziasztok, üdvözlöm tovább, és azt
0: hello.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kulcs?

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 az igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50. Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió egy. Az 50.

itt a Rádió 1, csak igazi mai slágerbe. Egy szép hétvégét kívánok mindenkinek, Györke Attila vagyok, és ez a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenc dalaival. Ez a szokásos heti slágerlistánk, de hamarosan érkezik majd a Rádió 1 hallgatók szavazataiból összeállított Top 500, ugye az elmúlt 20 év dalainak a listája. Lehet továbbra is szavazni így a hétvégén is e-mailen top500@radio1.hu, SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en, és persze Facebookon, Instán, TikTokon és akár üzenetben. Aki az aktuális igazi mai slágerekből juttatna be dalokat a Rádió 1 Top 500-ra, az nagyon figyelje ezt a műsort, mert szuper jó kis zenék szólnak ebben a két órában. Mutatnám is a sereghajtókat. 50. volt ugye Jennifer Lopez-től és David Guetta-tól a Save Me Tonight, Alok-tól Eva Max-től a Car Keys, a 49. Katy Perry-től a Lifetimes. Lady Gaga és Bruno Mars,

Andistól, aki egyetemista lányként merő hobbiból kért édesapjától egy mini DJ szettet, ami ott volt a nappaliukban, és pusztán kísérletezgetésből kevert össze dalokat. Lemez gyűjteménye is volt természetesen, a nagy nyilvánosság előtt viszont akkoriban soha nem zenélt. Aztán 2015-ben

nevét, megfordul a világ legfontosabb színpadain, mi pedig büszkék vagyunk arra, hogy itt a Rádió egy stúdiójában is zenélt már. Empire of the Sun, Blondish, Walking on a Dream, a héten a 39.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 szakik a divai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szerez állást egyetlen nap alatt. Október 5-én elviszünk a GE Vernova Veresegyházi gyárába. Ismerd meg a gázturbina gyártást és dolgozz velünk. Vállalati buszunk az alábbi 5 megállóban vár. Kereken 7 órakor Salgótarján Besztercel lakótelep, 7 óra 6 perckor Piac Bajcsi út, 7 óra 10-kor Bagyas-Aljai felüljáró, 7 óra 12 perckor Zagyva-Pálfalva felüljáró, 7 22-kor Kisterenye Ózdi útelágazás. A buszon reggeli verés kávéval várunk. Visszaindulás Salgótarjánba 12 órakor. Találkozzunk október 5-én. GE Vernova Veresegyház.
4: Érdekel a helytörténet és a nógrádi értékek? Exkluzív, minőségi és tartalmas könyvet ajándékoznál? Válogass a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum kínálatából. Könyveink a szalonna sütővas eredetétől a nógrádi középkori templomokig és várakig, Salgótarján város 100 évétől neves képzőművészeink életútjáig, Palóc meséktől Gál István filmrendező életművéig számos témát felülelnek. Ismerkedj meg kiadványainkkal a múzeum információs pultjánál, vagy a dornyaimuzeum.hu weboldalon.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
5: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
5: Ahoj.

0: Rádió egy top 50.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 38.

ez a Rádió 1, ez a Top 50. Blond is újdonságát indítom, ez a dal még ebbe az órába belefér. Lovers on the Dance Floor. A kanadai DJ lánynak nem ez az első dala a listán, ugye? És így talán érzékelhető is, hogy a dalait ő úgy készíti el, hogy mindegyik pozitivitást és kapcsolódást adjon a hallgatóinak. Hát akkor kapcsolódjunk Blondisra, a Rádió 1 Top 50-ben 31. A Lovers on the Dance Floor.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és azonnal indul az újabb zenei óra a Rádió 1 Top 50 30. helyezettjével. Ed Sheeran, Azizam!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupa.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 Szakigati mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
2: A Fox Post applikációja támogatásával.
4: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunja be a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos Kelvinbo csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Meghúzták az autóját, közeleg a műszaki vizsga. Hyundai márka kereskedés és szerviz, Ford márka szerviz, BMW, Skoda és Volkswagen szakszerviz, karosszéria javítás és kárrendezés. Gyorsan, gyári minőségben, igény szerint csereautó és teljes körű ügyintézés. Eredetiségvizsgálat, műszaki vizsga és külföldről behozott autók honosítása is az Aircarnet-nél. Aircarnet, Salgótarján ipari park, Berccel, Széchenyi út, aircarnet.hu. Elérsz minket Facebookon is az Aircarnet szerviz oldalon.
0: Ébredjen Balázsékkal a 100,4 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. Dél és kettő között Andó Ákos várja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgó Tarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-jel. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en. Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
8: Szüreti mulatságot rendeznek szombaton Széchenyben. Délután 2 órakor szüreti felvonulás indul a Kossuth út végétől, majd a Városháza előtt a kisbíró, a jegyző és a fiskál is fogják elmondani a szüreti verset. Ezután következik a híres 100 éves szüreti körtánc, később pedig a Sétáló utcán folytatódik a program néptáncosokkal, népdalénekesekkel. A napot este 7 órától szüreti Batyus bál zárja a művelődési központban. A jó hangulatról Holec Attila fog gondoskodni. Különleges programokkal ünneplik a geodiverzitás és az állatok világnapját vasárnap az Ipoly-Tarnóci ősmaradványok miocén parkjában. Az eseményt szervező Bükki Nemzeti Park igazgatóság kedvcsinálója szerint a geodiverzitás világnapjának tiszteletére az ősfenyő belépő fogadóépülettől indul délelőtt 3:42-kor speciális tematikus túra. A férőhelyek száma limitált, így előzetes regisztrációval lehet rajta részt venni. Erről további információ az ősmaradványok.hu honlap programok menüpontjában található. Pirla 40 címmel ad jubileumi gála koncertet Pándi Piroska Salgótarjánban. A remek salgótarjáni rendezvény média, turisztikai és művelődési központ ismertetése szerint számos kiváló művész lép színpadra, többek között Sasvári Sándor, Fonyó Barbara, Gonda László, Somogyi Erika, Kárpáti Norbert, Nédu Olga, Szilas Ágnes és Dr. Fehér Eszter. Közreműködik a Gonda Music Band. Az október 3-án szombaton este 6 órakor kezdődő gála koncertnek a József Attila művelődési központ fog otthont adni. Az eseményre a belépés ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A részvételi szándékot a salgóremek.hu weboldalról elérhető felületen kell jelezni.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Rádió
0: a 30.

egy, csak igazi mai slágermeccs. Itt a Top 50 a heti slágerlistánk, de hamarosan érkezik a hallgatók szavazataiból összeállított Rádió 1 Top 500. A hétvégén is lehet rá szavazni. SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en, e-mailen a top500@radio1.hu-n, és a Facebookon, Instán, TikTokon is üzenetben az elmúlt 20 év legjobb dalaira jöhetnek a voksok. A Top 50 viszont tele van aktuális kedvencekkel, heti favoritokkal. Jön most egy nagyobb visszaszámlálás, nemrég 30. helyen szólt az Azizám, 29. a Whatever.

Ava Max közös zenéje. 28. Lady Gaga-tól a Dead Dance. Huszonhetedik az újdonság Lost Frequencies-től, Leave It All.

0: It's Beat of Your Heart.
1: Rádió 1 Top 50, a 23.
0: Az új Rádió 1-es kedvenc Robin Schulztól. Better

0: David Guettát és a Wild Republicot, Martin Garrix követi Butterflies a 20. helyen.
1: Rádió egy top 50, a 19.
0: A másik Martin Garrix-dal, ami Ed Sheerannel készült, a Repeat-ét, viszont érdemes rákeresni a DJ nevére a zenei platformokon, mert hogy ezen a héten új dalt jelentetett meg, This Dream of You a címe, és ahogy mondta, megpróbált egy picit kilépni a saját komfortzónájából, dance balladát készített, és ő énekel benne. Ezúttal viszont Ed Sheeran énekel, Repeat-ét, Martin Garrix-től, a 19. Stay.

Aztán érkezett a 17. helyen Comrades és a Hug Yourself. A friss kedvencek közül a folytatásban hozzok most egyet Alex Warren-től, Fever Dream. Na ez is egy olyan dal lett Alex-től, aminek a kezét évekig nem fogják elengedni a mainstream rádiók világszerte, nekem legalábbis ez a tippem. Most aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Jó hangulatú pop zene lett, a srác hangja zseniális. Alex Warren, Fever Dream, a rádió egy top 50-ben a 16.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű, most professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csakig a Tivai Slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió egy top 50. A 14.

a Top 50-ben. Az igazi mai slágerek között egy kis visszaszámlálás. Ez a 15. A Sleep Tonight, Sam Feltől, Swish Disco-tól és Rehab-től, Ray Dalton Blood Running a 14. volt, 13. Loi-tól, a Get Lucky.

másik Taylor Swift dal, ami lépdel előre, mindjárt azt is megmutatom. 9. BB Rexától a New Religion. 8.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 a gigantivai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!

0: Sziasztok, én Jóri vagyok.
1: Mi vagyunk a diszkosi.
2: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
3: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
4: Újra jön
3: a Top 500.
1: Foxpost applikációja támogatásával.
3: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
5: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620-311-111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Foxpost applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojásháromszorjó.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos kelvinbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Szerez állást egyetlen nap alatt. Október 5-én elviszünk a GE Vernova Veresegyházi gyárába. Ismerd meg a gázturbina gyártást és dolgozz velünk. Vállalati buszunk az alábbi 5 megállóban vár. Kereken 7 órakor, Salgótarján Beszterce lakótelep. 7 óra 6 perckor, Piac Bajcsi út. 7 óra 10-kor, Bagyas-Aljai felüljáró. 7 óra 12 perckor, Zagyva-Pálfalva felüljáró. 7 22-kor, Kisterenye, Ózdi útelágazás. A buszon reggeli verés kávéval vár. Visszaindulás Salgótarjánba 12 órakor. Találkozzunk október 5-én. GE Vernova Veresegyház.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Egy! Indul a Rádió Egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi, ma is

pihentető vagy éppen aktív szombatot kívánok mindenkinek attól függően, hogy a feltöltődés melyik fajtáját választották ma délutánra. Akár otthon pihennek, akár éppen valamilyen tevékenységbe kezdtek bele, mi mostantól 2 órán át a lehető legjobb zenei szórakozást igyekszünk nyújtani mindenkinek itt a 100,4 Rádió 1-en. Ezért töltsék velem, illetve töltsék velünk a következő 120 percet, Andó Ákos vagyok. Hertz és Purple Disco Machine felvételével a Wonderful Life-al már el is kezdődött a Daily Mix, vagyis 60 percen át a legjobb előadók legkedveltebb igazi mai slágerei követik egymást nálunk ezen a szombaton is. A sok-sok kedvenc zene közt pedig lehet majd válogatni hírekből, érdekes programokból és visszaemlékezésekből is, hogy megtudják, miket hoztam, ahhoz persze velünk kell maradniuk. A zenei felhozatalból hamarosan megszól a Maroon 5-től a One More Night, jön a Sugar Daddy, Tóta Bigél és Action felvétele, de mindenek előtt az Imagine Dragons és a Bones.

Csak igazi, mai slágerek szólnak a 100,4 Rádió egyen szombat délután is. Pályafutása 40. évfordulóját ünnepli Pándi Piroska Liszt Ferenc díjas érdemes művész operaénekes ma este Salgótarjánban. A bagyasaljai származású énekesnőt a Pirlan 40 című gálakoncerten pályatársai köszöntik, köztük Sasvári Sándor, Fonyó Barbara, Somogyi Erika, Kárpáti Norbert, Néd Olga, Szilas Ágnes és Dr. Fehér Eszter, a zenei kíséretet Gonda László zenekara adja. A ma este 6 órakor a József Attila Művelődési Központban kezdődő jubileumi gálakoncertre a belépés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet a salgóremek.hu oldalon még el lehet érni. Hamarosan Rihanna hangja tűnik fel a 100,4 Rádió 1-en, de Martin Garrix, Matisse és Szatko, valamint Barbs igazi mai slágerét, a Butterflies-t is meghallgatjuk. Előtte azonban a szombat délutáni Daily Mixet Dua Lipával folytatjuk, jön a Don't Start Now.

Ez a 100,4 Rádió 1, ahol szombat délután is csak csupa-csupa igazi mai sláger megy. Számtalan programra invitálja a könyvbarátokat a Balassi Bálint könyvtár Salgótarjánba. Az országos könyvtári napokhoz kapcsolódva október 5-én hétfőn Fejezetek Csontvári és Gácsi gyógyszerészek életéből címmel Puntigán József tart előadást 5:30-tól. Másnap október 6-án Kelemen László helytörténész kiállítása nyílik mesélő jelölőkből és könyvjelzőkből. Derűre Karinti címmel vidám felolvasó est vár minden érdeklődőt október 7-én szerdán 5:30-tól az optimizmusról és a nevetés gyógyító erejéről, míg október 8-án Kazinczy Réka első könyve Salgótarján író mutatja be, Amikor álmodom című regényét a Balassi Bálint könyvtárban. Hogy mi mit választottunk az igazi mai slágerek közül az elkövetkező percekre itt a 100,4 Rádió 1-en. Hamarosan megszólal David Guetta és a One Republic, és itt lesz a Beautiful Things Benson Boone felvétele. Előbb azonban jön Wise és Lenaya, no meg a Stars itt a Daily Mixben.

Ez a 100,4 Rádió egy, ahol csak igazi, ma is sláger megy. Budapesten mutatkozik be önálló kiállítással a salgótarjáni üvegművész Tóth Zsolt. Október 14-én, szerdán délután az Equora Space-ben nyílik az a tárlat, amelyen a 2008-ban a finnországi üvegfúvó világbajnokságon is részt vett salgótarjáni művész legújabb alkotásai kapnak helyet. Tóth Zsolt a salgótarjáni, majd a parádsasvári üveggyártás után előbb Frankfurtban, majd a Szent István Bazilikában állította ki saját készítésű dísztárgyait, az utóbbi években pedig Lendvai Péterrel, James Carcass-szal és Nemes Péterrel dolgozik együtt. A Színeken túl című mostani budapesti kiállításán megjelennek azok az alkotások, amelyeket nemrég Besztercebányán is megcsodálhatott a közönség, köztük a természetinspirálta, egyedi technológiával készített dekorvázák, tálak és funkcionális vázák. Az Equora Space-ben október közepén nyíló tárlat november 3-ig lesz megtekinthető. Ez már akár az út is lehet a hírességek csarnoka felé. Script és Will.i.am felvétele forog a Daily Mixben itt a 100,4 Rádió 1-en. Ez a Hall of Fame.

Csak igazi mai slágerek szólnak a 100,4 Rádió 1-en, és több korábban is nagy sikerrel játszott előadását tűzi újra műsorra októberben a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház. Október 6-án, kedden este az Ördög című Molnár Ferenc darabot játsszák a Kamarateremben, csütörtökön pedig a Woody Allen életrajzi regényéből készült Jázd újra Szem című vígjáték lesz színen, ugyancsak a Kamarateremben este 7 órától. Október 14-én a Minden jegy elkel című Fedák Sári életét bemutató zenés darabot a nagy teremben játssza a Zente Ferenc Színház, míg október 16-án pénteken este visszatér a Caligula helytartója című dráma a Kamaraterembe. Mi pedig robogunk tovább a szombat délutánban egy újra gondolt Chris Isaak klasszikussal, Para for Cuba és Anna Necklep felvételével folytatjuk a Daily Mixet itt a 100,4 Rádió 1-en. Az igazi mai slágerek közül most a Wicked Games meg.

Ez továbbra is a 100,4 Rádió 1, ahol csak igazi, mai sláger megy, és következzen egy közérdekű közlemény. Ismét mosatja és tisztítja Salgótarján, Somoskőújfalu és Vizslás ivóvízhálózatát, valamint víztároló medencéit az Észak-Magyarországi Regionális Vízműzérté. Kedden és szerdán a salgótarjáni Pipishegyi 2x500 köbméteres medencét, valamint a töltő és elosztó hálózat csöveit tisztítják, csütörtökön pedig a sportcsarnoktól a Beszterce lakótelepig húzódó távvezeték következik majd. A tevékenység következtében az érintett részeken élők a víz elszíneződését, a nyomás csökkenését, esetleg rövid ideig tartó vízhiányt tapasztalhatnak, a szolgáltató a fogyasztók megértését kéri. És ha már feldolgozások forogtak itt szombat kora délután, akkor jöjjön egy újabb a Daily Mixben. Daddy Yankee, Katy Perry és Snow az elkövetője a Con Calmának. Jön tehát egy újabb az igazi mai slágerek közül itt a 100,4 Rádió 1-en.

0: Ez volt a szombat délután első órája, azaz a Daily Mix itt a 100,4 Rádió Egyen, amit ezennel lezárok, ám a zenei felhozatal továbbra is csak igazi mai slágereket tartogat majd nekünk a következő 60 percre is. Ahogyan megszokhatták, egy órától vételkörzetünk legfontosabb és legfrissebb híreinek összefoglalójával várjuk Önöket, azt követően pedig jön egy újabb óra csupa-csupa kiváló zenével, amit egy igazi mai slágerre indítunk. Sam Feltel és Rosalinnel, no meg a Heart Like Mine-nal indítjuk majd az újabb órát itt a 100,4 Rádió 1-en. Ezzel várjuk Önöket hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Folyamatosan frissülő modellkínálattal és nagy kapacitású szervizzel várja ügyfeleit az Aircarnet a Salgótarjáni Ipari Parkban és Bercelen. Hyundai márka kereskedés és szervíz, Ford márka szervíz, BMW, Skoda és Volkswagen szakszervíz, márka független kárrendezési centrum akár csereautó biztosításával. Aircarnet, Salgótarján Ipari Park, Bercel, Széchenyi út. Aircarnet.hu. Elérsz minket Facebookon is az Aircarnet szerviz oldalon.
4: Szerez állást egyetlen nap alatt. Október 5-én elviszünk a GE Vernova Veresegyházi gyárába. Ismerd meg a gázturbina gyártást és dolgozz velünk. Vállalati buszunk az alábbi 5 megállóban vár. Kereken 7 órakor, Salgótarján Beszterce lakótelep. 7 óra 6 perckor, Piac Bajcsi út. 7 óra 10-kor, Bagyas-Aljai felüljáró. 7 óra 12 perckor, Zagyva-Pálfalva felüljáró. 7 22-kor, Kisterenye, Ózdi útelágazás. A buszon reggeli verés kávéval vár. Visszaindulás Salgótarjánba 12 órakor. Találkozzunk október 5-én. GE Vernova Veresegyház.
1: Reklámot hallottál.
2: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
5: Az országos növekedéssel szemben Nógrádban csökkent az ipari termelés az első negyed évben. A merrák elleni küzdelemre hívták fel a figyelmet Salgótarjánban. Míg országosan 1,1%-kal nőtt, addig Nógrád megye ipari termelése 1,9%-kal csökkent az első negyedévben 2025 azonos időszakához képest. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Fókuszban a megyék című kiadványából. A KSH a telephely szerinti adatokat vizsgálta, ez alapján szűkebb régiónkban 148 milliárd forint az első negyedévi termelési érték. Ez az országos kibocsátás mindössze 1,1%-át jelentette, így pedig továbbra is Nógrád a legkisebb súlyú megye ipari termelése alapján. Ahogy az előző években, úgy idén is figyelemfelhívó programot és sétát tartottak október 1-én a Merrák elleni küzdelem világnapján Salgótarjánban. A Magyar Rák ellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete és a Nógrád megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya által szervezett csütörtöki esemény a Balassi Bálint könyvtárban kezdődött. Ezt követően a könyvtártól indult el a rózsaszín séta a főtérre, ahol elsőként dr. Fodor Enikő, salgótarjáni jegyzője köszöntötte a résztvevőket. Köszönöm mondott a Rák ellenes Ligának és Salgótarjáni Alapszervezetének, hogy immár 17. éve minden esztendőben életre hívják ezt a rendezvényt. Rozványi Balázs, a Magyar Rák ellenes Liga elnöke minden résztvevőt arra kért, életkora szerint vegyen részt a szűrővizsgálatokon, illetve végezzen önvizsgálatot. Krejcsi Mária, a Magyar Rák ellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezetének elnöke a korai felismerés jelentőségét, a szolidaritás fontosságát és a remény erejét hangsúlyozta. Ismertette továbbá a napüzenetét is, mely úgy hangzik: néhány perc évtizedeket jelenthet az életedben, figyelj magadra, járj szűrővizsgálatra. Jó ütemben halad a Diósjenőt királyréttel összekötő erdészeti út, közismert nevén a Hadi út felújítása, olvasható az Ipolyerdő ZRT beszámolójában. A fejlesztés célja, hogy a Börzsöny-e jelentős szállító és közlekedő nyomvonala biztonságosan kerékpározhatóvá váljon, miközben ellátja az erdei feladatát is, hangsúlyozták. A beruházás egyik fontos eleme a csapadékvíz útjának szabályozása, míg a másik lényeges beavatkozás a pályaszerkezet stabilizálása. Az útvonalon nem csak biztonsági korlátokat, de kerékpáros barát sorompókat is elhelyeznek majd, így kizárva az útról az illetéktelen gépjárműforgalmat. A megújult Hadi utat a tervek szerint 2027 tavaszán nyitják meg a kerékpárosok előtt. A munkálatok ideje alatt csak gyalogosan lehet rajta közlekedni. Vádat emelt a Nógrád vármegyei főügyészség egy 36 éves salgótarjáni férfival szemben, aki napokig fogva tartott egy nőt azért, hogy Ausztriába vigye őt prostituáltnak. A vád szerint a férfi 2024-ben egy közösségi oldalon ismerte meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő csellengő életmódot folytató sértettet, akivel a salgótarjáni vasútállomásnál találkozott, meghívta egy gyors étterembe és elvitte egy helyi szállodába. Miután a nő bizalmába férkőzött, egy ismerőse házának nyári konyhájába vitte, ahol napokig fogva tartotta azért, hogy később prostituáltként dolgozzon neki Ausztriában. A nő többször próbált sikertelenül segítséget kérni, valamint a rokonai is keresték a nyári konyhánál, ám az emberkereskedő ismerőse elküldte őket. A vádlott több férfinek is felkínálta a nőt, hogy pénzért szexuális szolgáltatást nyújtson nekik. A sértett végül a fogvatartásának 5. napján egy másik nő segítségével megszökött, és egy közeli kisbolt eladójától kért segítséget, aki értesítette a rendőrséget. A Nógrád vármegyei főügyészség a férfival szemben emberkereskedelem és kényszermunka büntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat. Arra az esetre, ha a vádlott beismeri bűnösségét, 12,5 év fegyházbüntetés és 10 év közügyektől eltiltás kiszabását indítványozták. Távozott a Nógrád megyei szakképzési centrumtól Gembicki Ferenc kancellár, közölte szerdán a szakképzési centrum. Ismertetésük szerint Gembicki Ferenc nyáron nyújtotta be pályázatát egykori alma mátere, az Észak Agrár Szakképzési Centrum Mátra Erdészeti Technikum Szakképzőiskola és Kollégium megüresedett igazgatói állására. Pályázatát mind a szaktárca, mind az iskola egyhangulag támogatta, így október 1-től ő vezeti a Mátrafüredi Erdészeti Technikumot. A beszámolóban hozzátették, Gembicki Ferenc feladatait az év végéig főigazgatói munkája mellett Baranyi Zoltán látja el. A megnövekedett igényre való tekintettel hamarosan újabb érsebészeti szakrendelés indul a balassagyarmati dr. Kenesei Albert kórház rendelőintézetben, közölte dr. Tandel Beáta, a kórház megbízott főigazgatója. Ismertetése szerint a rendelést dr. Baranyai Árpád György érsebész, sebész, radiológus főorvos fogja vezetni, aki október 7-től minden szerdán reggel 9 és délután 3 óra között várja majd a betegeket. Mint fogalmazott, a rendelésen beutalóval és előjegyzéssel lehet részt venni. Időpontot személyesen a betegirányításon vagy telefonon, de akár e-mailben is lehet foglalni. Ezzel kapcsolatban további információ a Balassagyarmati Kórház közösségi oldalán és a kenesei.hu weboldalon található. A városban történt tűzesetekről is szó esett a salgótarjáni közgyűlés múlt csütörtöki ülésén a napirendi pontok tárgyalását követően. Mint arról rádiónk is beszámolt, Krejcsi Bálint polgármester utasítására az önkormányzat feljelentést tett, miután az elmúlt időszakban a kistarjáni úti egykori pártfőiskola épületében, a garzonházban, illetve különböző közterületeken is többször felcsaptak a lángok. Fenyvesi Gábor alpolgármester arról beszélt, úgy vélik beazonosítható lehet az követő, ezért is tettek feljelentést. Kántor Zoltán képviselő a pártfőiskola problémás helyzetét is felvetette, ahová illetéktelen személyek járnak be. Vas Attila főépítész ismertetése szerint ezzel kapcsolatban eljárást indítottak, és határidőt kapott a tulajdonos arra, hogy a legfontosabb intézkedéseket elvégezze, amennyiben pedig a tulaj nem intézkedik, bírságot szabhatnak ki rá. Ötvös Mihály felvetésére reagálva, miszerint az Acélgyári úton és a Jónás telepen is történtek tűzesetek, Fenyvesi Gábor rámutatott, magántulajdonban álló házak esetén a hatóságok, így a tűzoltóság és a rendőrség intézkedhet, ahogy az meg is történt. Lőrinc Gyula, a Salgóvagyon Kft. Ügyvezető igazgatója a garzonházban történt júniusi tűzeset kapcsán elmondta, ebben az ügyben a cég tett feljelentést, miután lezárult a tűzvizsgálat. Legutóbbi mérkőzésén sem sikerült pontot szereznie a Csepes-Salgótarjáni SKC férfi kézilabda csapatának. Az NB1B-s strandépítők a negyedik fordulóban múlt pénteken a Ceglédi KK-hoz látogattak. A hazaiak már a meccs elején megszerezték a vezetést, és bár a létszámhiánnyal küzdő tarjáni kézisek igyekeztek felzárkózni, a szünetre már 17-11 volt az állás. A második félidőben a ceglédiek tovább növelték előnyüket, végül a találkozót fölényesen 36-20 nyerték meg. Fél idejéhez ért a labdarúgó Nógrád megyei első osztály őszi szezonja. Ezúttal a Szügy a Mohorát fogadja, a Karancslapújtő Romhányba utazik, a Diós Jenő pedig a Berkenyével játszik majd. A Nagybátony otthon lép pályára a Karancsberény ellen, a Széchény a Pásztónál vendégeskedik, míg a Vizslás a Héhalommal fog megmérkőzni hazai terepen. A találkozók szombaton délután 3 órától kezdődnek, kivéve a Vizslás-Héhalom meccset, melyet vasárnap délután 4 órától rendeznek meg. Időjárás. Továbbra is a napsütésé lesz a főszerep Nógrád megye térségében. Szinte egyetlen felhő sem lesz ma fölöttünk. 23-25 fokig kúszhat a hőmérő képzeletbeli higanyszála. Holnap ugyancsak száraz napos időben lehet részünk. A hajnali órákban 2-6 fok közé csökkenhet a hőmérséklet, majd napközben 23-25 fokot mérhetünk. Hétfőn a nap előre haladtával egyre több felhő érkezik majd az előrejelzések szerint. Csapadék azonban nem várható. A minimum hőmérséklet 2-6, a maximum 24 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Andó Ákossal. Csak igazi mai slágermű.

Az új órában is csak igazi mai slágerek szólnak a 100,4 Rádió 1-en szeptember 3-án szombaton, amikor a helgák ünneplik a névnapjukat. A helga név az óészaki Heilagr, szent vagy megszentelt szóból ered, de ma ünnepelnek az évaldok is, amely egy germán eredetű név jelentése, törvény, uralkodó. Lássuk, hogy milyen érdekességek fűződnek október 3-ához. 1831-ben a Magyar Királyság területén feloldották a kolera zárlatot. 1899-ben G.S. Thurman szabadalmaztatja az első motoros porszívót, 1906-ban pedig az SOS-t hivatalos nemzetközi segélykérő jelzésén nyilvánította a Nemzetközi Rádiótávírási Konvenció. 1952-ben megjelent az első mágneses szalaggal működő videomagnó Los Angelesben, 1975-ben pedig ezen a napon helyezték el a Paksi atomerőmű alapkövét, 2023-ban pedig a fizikai Nobel-díjat Krausz Ferenc egyenlő arányban megosztva kapta Pierre Agostinivel és Anne Hulliével, az atommag körül rendkívül gyors mozgással keringő negatív töltésű részecskék az elektronok lefényképezésének lehetővé tételéért. Nézzük, kik születtek október 3-án. 1941-ben Chubby Checker, amerikai rockénekes, 1960-ban pedig Ivancsi Csilona, Jászai Mari díjas magyar színésznő, 1969-ben Gwen Stefani, amerikai énekesnő a No Doubt-ból, 1971-ben pedig Kevin Richardson, ugyancsak amerikai énekes a Backstreet Boys-ból, 1973-ban pedig New Campbell, kanadai színésznő. És lássuk, hogy kiktől kellett elbúcsúznunk ezen a napon. 1226-ban Assisi Szent Ferenc olasz szerzetestől, költőtől, a Ferences rend alapítójától, 1970-ben Pierre Veyron francia autóversenyzőről, 2008-ban pedig Albert Györgyi magyar újságírótól, média személyiségtől. Lássuk, hogy kik lesznek itt velünk. Hamarosan az igazi mai slágerek között kezdünk Loával, valamint a Clear Bandittel, Emma Rivelle és David Guettával, egy-egy felvételükkel. Előttük azonban jön Sean Paul és Dua Lipa, No Liar.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

Ez a 100,4 Rádió együtt csak igazi mai sláger megy, és több érdekességet is tartogat ez a szombat nekünk. Ma van a Német Egység napja, az 1990-es német újraegyesítés emléknapja, amely hivatalos munkaszüneti nap Németországban. És ne feledjük el, hogy holnap lesz az Állatok világnapja, ezt Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halálára és emléknapjára emlékezve tartják. Ezen a napon a felelős állattartásra és a vadvilág megőrzésére hívják fel a figyelmet. És ugyancsak holnap kezdődik a Világűr világhete, amely október 10-ig tart. Ez az ENSZ által meghirdetett tematikus hét arra emlékezve, hogy 1957. október 4-én állították pályára a Föld első mesterséges holdját, a Sputnik 1-et, amivel kezdetét vette az űrkorszak. Enrique Iglesias felvétele forog itt azonnal a 100,4 Rádió egyen szombat kora délután. Figyeljék, mert úgy fogja kezdeni, hogy Súbeme la Rádió. Súbeme la Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ne felejtjék, hogy az igazi mai slágerek a 100,4 Rádió 1-en mennek. Visszatér Salgó Tarjánba az Attraction Látványszínház társulata, a Britain's Got Talent győztes világhírű csapat idén ősszel egyedülálló nagyszabású országos turnéra indul, és természetesen érintik a Nógrádi megye székhelyt is. A Salgó Tarjáni születésű Szűcs Zoltán, vagyis Szűcsi vezette Fénnyel és Árnyékkal szórakoztató társaság legutóbb 4 éve a város 100. születésnapján járt a József Attila Művelődési Központba, ahová december 19-én szombaton este térnek vissza vadonatúj műsorukkal. Az Attraction Látványszínház decemberi Salgó Tarjáni fellépésére jegyek a dudasi.hu oldalon válthatók. Mi pedig a Sophie and the Giants és Purple Disco Machine közös felvételével folytatjuk a szombat délutánt itt a 100,4 Rádió 1-en. A sok igazi mai sláger között már forog is a Paradise.

perce kérdése is 14 óra, amikor is menetrendszerűen érkezik a programajánló a hétvége hátra lévő részére. Én megköszönöm az elmúlt két órányi figyelmüket, önök azonban maradjanak a 100,4 Rádió 1 mellett továbbra is, találjanak nálunk sok-sok felcsendülő kedvencet. Marshmallow és Anne-Marie igazi mai slágerével, a Friends-el kívánok további szép napot és szép hétvégét mindenkinek. Andó Ákost hallották.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
4: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Szerez állást egyetlen nap alatt. Október 5-én elviszünk a GE Vernova Veresegyházi gyárába. Ismerd meg a gázturbina gyártást és dolgozz velünk. Vállalati buszunk az alábbi 5 megállóban vár. Kereken 7 órakor, Salgótarján Beszterce lakótelep. 7 óra 6 perckor, Piac Bajcsi út. 7 óra 10-kor, Bagyas-Aljai felüljáró. 7 óra 12 perckor, Zagyva-Pálfalva felüljáró. 7 22-kor, Kisterenye, Ózdi útelágazás. A buszon reggeli verés kávéval vár. Visszaindulás Salgótarjánba 12 órakor. Találkozzunk október 5-én. GE Vernova Veresegyház.
4: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
0: Reklámot hallottak.
4: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
6: Szüreti mulatságot rendeznek szombaton Széchenyben. Délután 2 órakor szüreti felvonulás indul a Kossuth út végétől, majd a Városháza előtt a kisbíró, a jegyző és a fiskál is fogják elmondani a szüreti verset. Ezután következik a híres 100 éves szüreti körtánc, később pedig a sétáló utcán folytatódik a program néptáncosokkal, népdalénekesekkel. A napot este 7 órától szüreti batyusbál zárja a művelődési központban. A jó hangulatról Holec Attila fog gondoskodni. Különleges programokkal ünneplik a geodiverzitás és az állatok világnapját vasárnap az Ipoly-Tarnóci ősmaradványok miocén parkjában. Az eseményt szervező Bükki Nemzeti Park igazgatóság kedvcsinálója szerint a geodiverzitás világnapjának tiszteletére az ősfenyő belépő fogadó épülettől indul délelőtt 3:42-kor speciális tematikus túra. A férőhelyek száma limitált, így előzetes regisztrációval lehet rajta részt venni. Erről további információ az ősmaradványok.hu honlap programok menüpontjában található. Pirla 40 címmel ad jubileumi gála koncertet Pándi Piroska Salgótarjánban. A remek salgótarjáni rendezvény média, turisztikai és művelődési központ ismertetése szerint számos kiváló művész lép színpadra, többek között Sasvári Sándor, Fonyó Barbara, Gonda László, Somogyi Erika, Kárpáti Norbert, Nédu Olga, Szilas Ágnes és Dr. Fehér Eszter. Közreműködik a Gonda Music Band. Az október 3-án szombaton este 6 órakor kezdődő gála koncertnek a József Attila művelődés központ fog otthont adni. Az eseményre a belépés ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A részvételi szándékot a salgóremek.hu weboldalról elérhető felületen kell jelezni.
4: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most. Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a német énekesnő Loi és a Golden Summer. Nem csak énekesnő, de tud gitáron, zongorán játszani, és 2017 óta aktív, vagyis 14 éves kora óta, még nagyon fiatal, nagyon nagy hatással van rá mind a mai napig a brit énekes szupersztár Adele, és egyébként Sam Smith is nagyon szereti. Ezt a dalt pedig nem egyedül, hanem David Puentezzel közösen készített el Golden Summer Loi-tól a Rádió 1-en.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A rádió egyen hamarosan. Taylor Swift és a The Fate of Ophelia pontosan egy évvel ezelőtt ezen a napon jelent meg az album, a The Life of a Showgirl. Most pedig mutatom a legfontosabb tudnivalókat a Rádió 1 konténerjátékunkkal kapcsolatban. Lehet jegyzetelni?
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partin.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1, a Nigatimai Slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Például Alex Warren, az énekes dalszerző srác, aki szeptember végén új koncertállomásokat jelentett be 2027-re, ami érinti Nagy-Britanniát és néhány európai nagyvárost is. Az első turnéja, a 2026-os, az a Finding Family on the Road volt, ugye családtagokat találok útközben, nagy szabad fordításban, ez pedig a Finding More Family on the Road lesz, vagyis további családtagokat tervez találni magának Alex Warren, miközben koncertezik, és ezen a koncert turnén már a második stúdióalbum, a White Child dalai is szerepelnek. Erről hozok most egy igazi mai is.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Október 3-a van szombat, és ma este több streaming szolgáltatón is ingyen lehet nézni egy Shakira koncertet, ami élő koncertet. Ez az esemény exkluzivitása, az egyik madridi koncertjét streamelik több platformon is. Óriás népszerűségnek örvend az énekesnő még mindig. Őt hozom, és a Die Die-t mindjárt.
1: Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy

Zorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsék nagy konténernyitó partiján.

de nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!

0: Zoli vagyok.
1: Sziasztok, én Zsóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: válogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: the limit. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hétvégén is. A mikrofonnál Kismerti egészen délután 5-ig, akkor érkezik majd Kuki, Francia Muki, és 2 órán át mixel a Before Party Show-ban. Élő kívánság műsor is lesz 7 és 8 között, a Aztán 8-tól diszkosít, majd World is My Radio Show. Most pedig a diszkó és az indie zene találkozása a Hertz klasszikusát Purple Disco Machine remixében hozom.
1: Hey, here's Purple Disco Machine and you're listening to Radio 100.

0: Rádió 1. Csak igazi mai slágermegy. Minden egyes nappal közelebb kerülünk a Top 500-as listánkhoz, és folyamatosan érkeznek a voksok, például a top500@radio1.hu e-mail címre, és fel is lehet hívni minket. Most is egy voksőr, ugye?
1: Ja, akkor fét lesz insomnia. Köszönet, igen, abszolút.
0: Mondhatsz még egyet?
1: Ha egy cívület behúzol. Chemical Brothers, Hey Boys, Hey Girls.
0: Te jó, hogy mindjárt elkezdek táncolni. Chemical Brothers másik dalára is jött voks, erre. Hát akkor ezt is felírtuk a listára, és most egy olyan dalt hozok, ami már nyert rádió egy top 500-at, és ennek megfelelően Ed Sheerant ünnepeltük egy teljes hétvégén át, mert akár Justin Biebert is ünnepelhettük volna, hiszen ez az ő dala is. I don't care.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: is megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szerez állást egyetlen nap alatt. Október 5-én elviszünk a GE Vernova Veresegyházi gyárába. Ismerd meg a gázturbina gyártást és dolgozz velünk. Vállalati buszunk az alábbi 5 megállóban vár. Kereken 7 órakor, Salgótarján Beszterce lakótelep. 7 óra 6 perckor, Piac Bajcsi út. 7 óra 10-kor, Bagyas-Aljai felüljáró. 7 óra 12 perckor, Zagyva-Pálfalva felüljáró. 7 22-kor, Kisterenye, Ózdi útelágazás. A buszon reggeli verés kávéval várunk. Visszaindulás Salgótarjánba 12 órakor. Találkozzunk október 5-én. GE Vernova Veresegyház.
0: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: A nejem szerint úgy horkolok, mint egy ork. Ettől nem tudott aludni. Míg kicsi volt a lányunk, az ágyában aludtam 2 évig, ő meg az anyukájával. Mostanra nagyobb lett, így megnyertem a díványt. Szájtapasz.
4: Most volt róla cikk, hogy már ebbe páran elhunytak.
3: Nem halsz bele.
4: Szájtapaszba.
3: Ragazd le a szádat.
4: Igen.
3: Nem fulladsz meg.
4: De megfulladt.
3: Minden hülye meghal valahogy, Feri, azért ez nem áll. Tehát azért egy hülye meghalt.
4: Nem egy.
3: Százak haltak meg, ugye?
4: Ezrek!
5: Egy falu nem ébredt fel reggel.
3: Egy falut használta az ortapasz, szájtapasz. Hidd el, hogy jó a szájtapasz.
5: De te horkozz, Balázs?
4: Már szájtapasz.
5: Már nem, már halott.
3: Erről a környezetemben kiélőket kell megkérdezni.
5: Egyébként igen,
3: de van visszajelzés, szájtapasz használok.
5: Hol a szájtapasz? Jelen pillanatban hol
3: ide teszek egyet magamra is.
5: Seki sebe.
3: Seki sebe, érted? Meg erre felfújódok, érted, hogy én Michelin baba.
4: A csiamagok... És ahogy leveszi, figyelj, akkor...
5: Minden nap megeszik 4 kiló csiamagot, és mindenit leragasztja.
3: Leragasztom minden, mert gondolod, hogy nézek ki reggel, érted?
5: Figyelj, túlnyomás azért az van.
3: Van egy zsinór, és így vissza kell húzni a falról.
5: Jaj, Istenem. Benni, engedd le apádat.
3: Szúrd meg egy villával. Igen. Tényleg jó a szájtapasz. Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor valamilyen izé hozzáértő szaklap megfúrja. Igen, hogy nyitott gyomorszájról, és hányszik kicsit éjszakát.
4: Itt írja.
3: Hát ilyened van, akkor ne. Hát azt nyilván ne.
4: A refluxos, tessék.
3: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszai, nem azt mondom, az egészséges ember, vagy csak horkoz.
4: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztást után se szabad.
3: Most én nem az alkeszekre mondtam, hogy izé...
5: Még egy kurlacikam!
4: Krónikus allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl!
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most, hogy rákagyarodtunk október hónapra, már tényleg nincs sok hátra a Rádió 1 Top 500 hétvégéig. Folyamatosan jöhetnek még a voksok, például a Rádió 1 Top 500 forró trótján, ez a 0620 311 111-es szám. E-mailben is el lehet küldeni a kedvenc Rádió 1-es dalokat a top500kukacradio1.hu e-mail címre, vagy Facebookon is el lehet küldeni nekünk. Sok voks érkezett például Regálili dalára már. Hozom a Hill Meet.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, 5 órától Cookie Mix-el, Before Party Show 2 órán át, és nagyon fontos info, jövő héten nyílik a Rádió 1 konténer. Mutatom a részleteket, és hozom Exendalát is mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kulcs?

Zorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 az igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál még ebben az órában Kis Márti. A számunk sem változott, 0620 311 111. Ide jöhetnek a top 500 voksok, most Erikától egy.
1: Nagyon szeretem a Rászlóztól az Indősedó című számot.
0: Oké, felírtam a listára minden esetre.
1: Köszönöm.
0: Szia.
1: Szép napot.
0: Neked
1: szia,
0: is.
1: Szia.
0: A folytatásban pedig egy olyan előadó, Teddy Swims, aki ezzel a dalával, a The Door-ral két egymás követőjében is ott volt a top 500, top 10-es mezőnyében. Hozom!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hétvégén is, Kátai Dani pedig elküldte a top 500 voksait Viber üzenetben, Éva meg szólt, és Tóth Abigail Exen Sugar Daddy. Na hát a Sugar Daddy-vel kezdtünk, és ez a jó hírem, Dani, hogy Éva Max-el és ezzel a dallal folytatjuk az órát. Éva Max már nyert top 500-as listát, biztos,

0: Zoli vagyok.
1: Sziasztok, én Zsóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. Foxpost applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
4: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli,

0: valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és gyors pillantást vettek az üzenetekre, 0620-311-111. Itt van velünk István például. Szia Márti, nagyon jó titeket hallgatni, most éppen Nyíregyházán vagyunk, bekapcsoltam a Rádió 1-et, és jó, hogy téged hallak. István Nyíregyről. István még egy kis ideig ma, aztán jön Kuki, a francia Muki, előtte pedig jön Bibi Rexa, hát nem Nyíregyházáról, lehet, hogy éppen itt van, ki tudja, hanem Los Angelesből, azt hiszem ott van jelenleg, ez a New Religion, a Faithless klasszikus újra gondolva, amire már nagyon sok voks jött a top 500-es listánk előtt.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig a világ hivatalosan második legjobb DJ-je, ha nagyon ragaszkodunk a DJ meg top 100 listához, Martin Garrix, aki egyébként már többször volt első is, a tavalyi évben David Guetta szerezte meg az aranyérmet, na de most már nem sokára kiderül, hogy az idei lista hogyan áll össze. Október 6-án kedden lesz a nagy eredményhirdetés Ibizán, lesz egy ilyen előkelő gála is hozzá, Lost Frequencies, Vintage Culture és egyéb sztár DJ-k szereplésével. Több kategórián belül is lesznek egyébként díjazottak, világ legjobb trance DJ-je, világ legjobb hard DJ-je, techno DJ-je, és a többi, és a többi, és hát ugye a mainstream kategória, ez a bizonyos százas lista. Ezen a listán tavaly Martin Garrix a második lett.

pillanatokon belül szűnni nem akaró Allé Hoppok kíséretében Kuki foglalja el a stúdiót, jön a Before Party Show, aztán Diszkos Hit és World Is My Radio Show is lesz. Én, Kismerti, legközelebb holnap délelőtt jövök. Jó rádiózást!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű, most professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1

0: mondja a szlogent!
1: Rádió 1 a igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját! És a Rádió 1 konténert! De nem csak adásban nyerhet! Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hunyavel szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Válak este, addig is, hiazor, imádlak, szeretlek, csók, baba! Jó, ezután ügykapitány, jó a műsor, közben a koncerár egy bizonyos növel veszekszik, üdvjani, Niki Balázs pár szerelbékésre varrál, oké? Nem szab veszekenni, ha? Ez nem jó. Ezután szép szombati műsorvezetés, kapitány, vigyázat, csúcsú az üzletben, a kollégai pedig otthon hallgatják, aztán remek műsor, Nikiek ezt írták. Köszi szépen, ezután sziasztok! Nagyon-nagyon mod Cookie, ez az Cookie Weekend, szuper! Beolvasnád a következő üzenetet. Nagyon szépen köszönöm, tegnap voltunk esküvőn, és nagyon sok boldogságot kívánunk Ola Andreának és Ola Tamásnak. Üdvözletel, Alberto! Alondo és Szakás. Jó, sok-sok boldogságot kívánunk nekik. Érkezik a kedvenc DJ-m. A 30...

0: 21-re, még egyszer mondom, szia kuki, 10-esbe van állva, mint a szög, 38 perc, 1700 méter, már az óbudai temetőnél, tudja vele ki, mi történt? Zú, én elmondtam, elolvastam, várunk a választ, jó, kitartás neked a dugóba, ne idegeskedj, jó, érkezik David Guetta, Jennifer Lopez elégült, Save Me Tonight, David, itt vagy?
1: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.

Ez volt a Sam címe Physical, Dua Lipa, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, az egyik SMS itt szól. Szia Kuki! Akkor mondom, hogy kell nyerni a nevemet, jó? Nem K-U-K-I, hanem C-O-O-K-Y, de semmi gond. Szia Kuki, keretek egy jó pörgős számot Kuki módra, Ipolyságra, Felvidékre, Bohus, Tomi és csapata, Kinga a legjobb feleség, Beci és Angi barátok, kikkel hajnalban idulunk az olasz tengerpartra. Köszi, te vagy a király! Jaj, de jó nektek!

Köszönetem, merci, ciao, hello. Eztet a nekünk, Andris 78. Na jó, van, oké. Okay. Oh, micsoda zene érkezik a fiúk. Minőségi zenéről van szó, tényleg, arra ezt?

Ez komolyan. Jön egy kis gitárem sokára, isteni. Van egy jó hírem, 18 óraig nem beszélek, csak mixerek, jó? 18-tól 19-ig mixerek, 19-tól 20 óraig élő kívánság műsor. Tökéletes a program. Itt van a gitár, figyelj! Aha!

0: kezd nekem? Azt is elmondom, bambalé!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csak a Tivaiságerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar levezöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos Kelvinbo csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Szerez állást egyetlen nap alatt. Október 5-én elviszünk a GE Vernova Veresegyházi gyárába. Ismerd meg a gázturbina gyártást és dolgozz velünk. Vállalati buszunk az alábbi 5 megállóban vár. Kereken 7 órakor Salgótarján Beszterce lakótelep, 7 óra 6 perckor Piac Bajcsi út, 7 óra 10-kor Bagyas-Aljai felüljáró, 7 óra 12 perckor Zagyva-Pálfalva felüljáró, 7 22-kor Kisterenye Ózdi útelágazás. A buszon reggeli verés kávéval várunk. Visszaindulás Salgótarjánba 12 órakor. Találkozzunk október 5-én. GE Vernova Veresegyház.
0: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
7: A nejem szerint úgy horkolok, mint egy ork. Ettől nem tudott aludni. Még kicsi volt a lányunk, az ágyában aludtam 2 évig, ő meg az anyukájával. Mostanra nagyobb lett, így megnyertem a díványt. Szájtapasz.
8: Most volt róla cikk, hogy már ebbe páran elhunytak.
7: Nem halsz bele.
8: Szájtapaszba.
7: Ragazd le a szádat.
8: Igen.
7: Nem fulladsz meg.
8: De megfulladt.
7: Minden hülye meghal valahogy, Feri, azért ez nem állt. Tehát azért egy hülye meghalt.
8: Nem egy.
7: Százak haltak meg, ugye?
8: Ezrek!
9: Egy falu nem ébredt fel reggel.
7: Egy falut használta az orrtapasz, szájtapasz. Hidd el, hogy jó a szájtapasz.
9: De te horkolsz, Balázs?
8: Már szájtapasz.
9: Már nem, mert halott.
7: Erről a környezetemben kiélőket kell megkérdezni.
9: Egyébként igen,
7: de van visszajelzés, szájtapasz használok.
9: Hol a szájtapasz? Jelen pillanatban hol
7: ide teszek egyet magamra is.
9: Seki sebe.
7: Seki sebe, érted? Meg erre felfújódok, érted, hogy én Michelin baba.
8: A csiamagok. És ahogy leveszi, akkor...
9: Minden nap megeszi negyed kiló csiamagot, és mindenit leragasztja.
7: Leragasztom minden, mert gondolod, hogy nézek ki reggel, érted?
9: Figyelj, túlnyomás azért az van.
7: Van egy zsinór, és így vissza kell húzni a falról.
9: Jaj, Istenem. Benni, engedd le apádat!
7: Szúrd meg egy villával! Igen. Tényleg jó a szájtapasz. Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor valamilyen izé hozzáértő szaklap megfúrja. Igen, hogy nyitott gyomorszájról, és hájsz egy kicsit éjszaka.
8: Itt írja.
7: Hát ilyened van, akkor ne. Hát azt nyilván ne.
8: A refluxos, tessék.
7: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszaid, nem azt mondom, hogy egészséges ember, vagy csak horkolsz.
8: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztást után sem szabad.
7: Most én nem az alkeszekre mondtam, hogy izé...
9: Még még egy kurlacika.
8: Ott van a krónikus allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl!
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

19 óraig mixelenk, de kezdik az imai slágerekkel, tenek fiúk, az érikes mesit szól, szakú ki, nagyon jók a zenék, ez a Feel the Fire, ennek az óranak a végére. Nagyon tüzes lett a hangulat, remélem lesz a fire zenéd, és mert akkor még tüzesebb lesz a hangulat, üdvözlettel a Rami. Le fogom játszani a kis fire, jó? De úgy mondtam,

0: csak igazi, ma is legervert, de jó együtt lenni, nem? Na, még szép! Az egyik SMS itt szól, Hello Kuki, egyszerűen imádom a zeneidet. Köszönöm szépen, írta nekünk Barbie.
1: Come on, Barbie girl, in a Barbie world, life is plastic, it's fantastic.
0: Na, elég, elé, hopp! Hello, fiúk, igazi nyári hangulat érkezik, tudom, ősz van. Ma egyre sötétedik, hamar, valamikor 4 órakor sötét lesz, jön a hó, jön a köd, de itt vagyok én!

semmit, én intézem mindent, jó? A jó kis zene, jó mixelés, jó kedv, jók az energiák. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Álljabb kukikám, jó az energiák, ne dumajál, zenejél.

0: Rexha, Faithless New Religion.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ez itt a Rádió Egy, sok igazi ma is legér megy, az egyik SMS itt szól, ez nagyon jó! Mikor játszottam ezt a kis Sunshine-i? Aha, bizony, az tetszett neked, drágátó, akkor ezzel mi lesz?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: telefonáló, mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
4: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az állatok világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
7: A nejem szerint úgy horkolok, mint egy ork. Ettől nem tudott aludni. Míg kicsi volt a lányunk, az ágyában aludtam 2 évig, ő meg az anyukájával. Mostanra nagyobb lett, így megnyertem a díványt. Szájtapasz.
8: Most volt róla cikk, hogy már ebbe páran elhunytak.
7: Nem halsz bele.
8: Szájtapaszba.
7: Ragazd le a szádat.
8: Igen.
7: Nem fulladsz meg.
8: De megfulladt.
7: Minden hülye meghal valahogy, Feri, azért ez nem állt. Tehát azért egy hülye meghalt.
8: Nem egy.
7: Százak haltak meg, ugye?
8: Ezrek!
9: Egy falu nem ébredt fel reggel.
7: Egy falut használta az ortapasz, szájtapasz. Hidd el, hogy jó a szájtapasz.
9: De te horkolsz, Balázs?
8: Már szájtapasz.
9: Már nem, mert halott.
7: Ez erről a környezetemben kiélőket kell megkérdezni. Egyébként igen, de van visszajelzés, szájtapasz használok.
9: Hol a szájtapasz?
7: Ide teszek egyet magamra is.
9: Seki sebe,
7: érted? Reggelre felfújódok, érted, mint egy Michelin baba.
8: A csiamagot... És ahogy leveszi, figyelj, akkor...
9: Minden nap megeszi 4 kiló csiamagot, és mindenit leragasztja.
7: Leragasztom minden, mert gondolod, de hogy nézek ki reggel, érted?
9: Figyelj, túlnyomás azért az van.
7: Van egy zsinór, és vissza kell húzni a falról.
9: Jaj, Istenem, Benni, engedd le apádat!
7: Szúrd meg egy villával! Igen, tényleg jó a szájtapasz. Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor azt valamilyen izé hozzáértő szaklap megfúrja. Igen, hogy nyitott gyomorszájban, és hányszik kicsit éjszakát.
8: Itt írja.
7: Hát ilyenek van, akkor ne. Hát azt nyilván ne.
8: A refluxos, tessék.
7: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszai, nem azt, egészséges ember, vagy csak horkolsz.
8: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztás után se szabad.
7: Most én nem az alkeszekre mondtam, hogy izé...
9: Még egykor leszikám, most nem mehet a
8: krónikus allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl!
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most... A Rádió 1 kívánságműsor Kukival és a

0: Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, remélem, hogy jól vagytok. Jó hírem van, a kívánság műsor elkezdődött. Most kit köszöntsünk? Haló, haló!
2: Poki Zsófi vagyok.
1: Szia Zsófi, mi újság?
2: Minden oké, jó az idő.
1: Ugye?
2: Maradjon is így.
1: Hát csütörtökig biztos jó, de csütörtök estétől jön egy kis eső.
2: Hát az nagy baj.
1: Hát, figyelj, jön az ősz, mint a hajam. Na mindegy. Na, kérteltelem a legújabb Lost Frequencies, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenkinek, aki szereti ezt a jó időt, és nem akarja, hogy jöjjön az ősz.
1: Hát ez az. De gondolom, hogy sokan örülnek, mert nem sokára karácsony.
2: Azért ez még... Az messze van.
1: Hát figyelj, annyira gyorsan megy ezzel.
2: Még
1: hát,
2: előtte van Halloween.
1: Ja, Halloween. Már kicsit morbid, de igen, tényleg. Ezt elfelejtettem. Jó, igazad van. Jó van, oké. Köszönöm szépen a telefonát el, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Jó, köszi.
1: Ciao, ciao, szia. Tényleg, Halloween is lesz. Mondjuk ez nem a kedvencem. Viszont imádom Lost Frequencies, Live It All, ez a legújabb, itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, gondolom sokan vacsoráznak, akkor jó étvágyát. Már mondjuk, mikor erről beszélek, arra jöttem, hogy éhes lettem. A valatúsa végén talán valaki főz valamit, haló, haló.
2: Haló, Kuki, Flóra vagyok.
1: Szia, Flóra, mi újság?
2: Köszönöm szépen, minden szuper.
1: Főzöl, vagy nem főzöl most?
2: Én most nem főzök.
1: Nem főzöl, jó. Akkor mit jól csinálsz azon kívül, hogy hívsz engem? Pihensz?
2: Pihenek, igen, meg készülődök, mert holnap hazautazom a szüleimhez, és már régen találkoztunk, úgyhogy már várom, hogy menjek hozzájuk.
1: Akkor jó utat kívánok előre is, óvatosan az úton, mert nem tudom, mivel mész, vonat, busz, kocsi,
2: autóval,
1: repülő.
2: Autóval, igen.
1: Autóval, jó van, oké, rendben. Na, mit szeretnék enni tőlem?
2: Én Lloydtól a Golden Summert szeretném kérni.
1: És kinek szeretnéd küldeni?
2: A családomnak, hogy készüljenek, mert holnap megyek, és már várom, hogy találkozzunk.
1: Azért nem főztem, meg gondolom, mert szülőit főznek, nem?
2: Azért hát így van,
1: nem.
2: Így van.
1: Ez egy jó dolog, jó van. Még egyszer köszönöm a telefonát, elvigyázz magadra, jó utat, és érezz jól magad, jó?
2: Köszönöm szépen.
1: Szia-szia! Hello! Szia. Nincs hangom a gyerekek, van egy ilyen. Elérkezik Lloyd, és a szám címe Golden Summer. Jó kis Golden.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1-en.
1: Egy kedves hallgató kérte tőle Martin Garrix, azt tudom, de nem tudom, hogy hívják őt, mint hallgató. Nem mint Martin Garrix, mint hallgató. Halló, szia, hogy hívják téged?
2: Szia, Kata vagyok.
1: Kata, mi újság, hogy vagy?
2: Minden szuper, jól érezzük magunkat, és szeretnénk jó zenét hallgatni a rádióban.
1: Hát figyelj, az a Bird of Lies, amit kértel tőlem, ez egy bombasztikus, igazi mai sláger. Azt ne, jobb nem lehet kérni. És kinek szeretnéd küldeni, Kata?
2: Szeretném küldeni a barátaimnak, akik most itt, van, itt ülnek mellettem.
1: Jó, buli van?
2: Igen, készülődünk a buliba.
1: Ja, mentek ma este buliba.
2: Igen.
1: Az a szombat esti láz, nem? Mint John Travolta, ugye?
2: Úgy, ahogy mondod, igen.
1: Jó van. Jó bulizás nektek, és köszönöm szépen, hogy telefonáltál, jó?
2: Köszönjük szépen, szép estét.
1: Köszi. Azért John Travolta tudtátom szólni, ja? A Grease, az hihetetlen. A szombat esti láz is nagyon jó. Jó. Én szépen próbáltam utanúzni őt, hát no comment. Viszont érkezik Martin Garrix, nem szoktam utanúzni, mert ő nagyon jó DJ. A szám címe Bird of Lies, és ezt imádunk itt a Rádió 1-en.
0: Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: reggel.
1: Gyorsan ment az idő, önök fiúk, én búcsúzom tőletek, de nem eletek sehova, érkezik a diszkusi csapat, egészen 9-ig, ma este 9-től érkezik Juhász Geri, holnap újra találkozunk 17 órakor, én nagyon jól éreztem magam veletek, remélem, hogy ti is, holnap ismét, oké? Oké, sziasztok, ja, búcsúzom még újabb Gabriel Danciarell és Metzke Viktor velük, azt hiszem címe, One Kiss, azaz egy puszi, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Ramazzini.

műsorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 a gigabitai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szerez állást egyetlen nap alatt. Október 5-én elviszünk a GE Vernova Veresegyházi gyárába. Ismerd meg a gázturbina gyártást és dolgozz velünk. Vállalati buszunk az alábbi 5 megállóban vár. Kereken 7 órakor, Salgótarján Beszterce lakótelep. 7 óra 6 perckor, Piac Bajcsi út. 7 óra 10-kor, Bagyas aljai felüljáró. 7 óra 12 perckor, Zagyvapálfalva felüljáró. 7 22-kor, Kisterenye, Ózdi útelágazás. A buszon reggeli verés kávéval várunk. Visszaindulás Salgótarjánba 12 órakor. Találkozzunk október 5-én. GE Vernova Veresegyház.
4: Meghúzták az autóját, közeleg a műszaki vizsga. Hyundai márka kereskedés és szerviz, Ford márka szerviz, BMW, Skoda és Volkswagen szakszerviz, karosszéria javítás és kárrendezés. Gyorsan, gyári minőségben, igény szerint csereautó és teljes körű ügyintézés. Eredetiségvizsgálat, műszaki vizsga és külföldről behozott autók honosítása is az Aircarnet-nél. Aircarnet, Salgótarján Ipari Park, Berccel, Széchenyi út, aircarnet.hu. Elérsz minket Facebookon is az Aircarnet szerviz oldalon.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
5: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
3: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
4: Diszkó!
5: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít Radio Show 3D-ben, de félőben DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
7: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, FM-en, webben és applikáción keresztül, tiszta festékesen, de száradnak a falak, és nagyon jól lesz a lakás.
8: Ladies and gentlemen, madame and hermanad, messzei hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt, nagy időm a publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
6: Kezdünk egy fantasztikus igazi mai slágerrel, és azzal a hírrel, hogy átképzi magát a Diszkósít csapata, a Hanvai kárpitos lett a junior festő.
7: A Gáspár Lacinál meg a felségére, hogy diszkózni tanulna.
6: Ez így van.
7: Nem már.
6: De. Na mindegy, kezdjük Robin Schulzzal. Jön a Better Times. Jó szórakozást mindenkinek.
7: Erről még beszélünk kell.

0: 100%-tisztaságú magas BPM tartalmú Adrien színnölő diszkos itt a Rádió 1-en, itt van Bárány Attila, Hanvai Pízs és én DJ Junior, és ennyit akartam mondani, hogy igen, a Gáspár Laci és a felesége azok jelleges, hogy csinálják. És igen.
1: Én már másikra gondoltam a győzőre, ma Laci-ról tudok, mert győző az még szebb lett volna a feleségével.
0: Igen. Meg nem is erről van szó tulajdonképpen, hanem arról, hogy a legnépszerűbb szakma ugye jelen pillanatban Magyarországon, ez az elmúlt évben erről beszéltünk, igen, ugye ez hír volt, az a DJ dolog.
1: Annyi változott, hogy már nem csak Magyarországon, hanem én láttam egy statisztikát 2026-ban, az egész világon a legnépszerűbb szakma az a DJ. Tehát na tessék.
2: Én nem tudom, hogy büszkének kéne lenni rá, vagy nem, inkább nem egyébként, de 14-15 vagy 16 évvel ezelőtt a Gáspár győző már csinált egy albumot bizonyos számokból, de úgy, hogy egy az egyben az alap az enyém volt, és arra készült valami tőle. Tehát, hogy ezt csak így akartam.
0: Ez jó,
1: Kemény.
2: Jön a falsz a folytatásban. Ez a Late Night itt a Rádió 1-en, a diszkos itt benne az igazi mai slágerek között.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Rédősöd, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Homeboy PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között a Helgák, Gertrudok, Ignácok, Josefinok, Terkák és Teszák, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Gyűrűsi Tamás, Albert Ferenc, Dömök Tomi, Józsa Hunor, Németh Istvánné, Zabosné Bettina és Horváth Evelin. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: És hát ugye benne vagyunk már októberben, így aztán készülünk a 24-i partinkra, amely attól lesz speciális, hogy egy nagy Békés Csabai fesztiválról leszünk, amely egyébként külön-külön is játszottuk. Együtt is játszottunk a diszkosit, és most újra, mint diszkosit érkezünk meg, és az elmúlt 21 évben mindent fogunk játszani, ami elektronikus zene, úgyhogy tartsatok velünk a nagy színpadon, sátras nagy színpad, ugye már október 24-e van, tehát már nincs olyan meleg, na mindegy, szóval ott leszünk a nagy színpadon, és a koncert után diszkosit lesz a házban.
1: Azt hittem sose fejezett be,
2: na mindegy,
1: zenei hír következik, gyerekek, nagyon fontos, ez a dal ebben a formában 4 nappal ezelőtt, vagyis ezen a héten került fel a YouTube csatornámra, ha valakit érdekel, hallgassa, nézze, csemegézzen, Alon Air, Back to Yours, Peace and Shell-ben, itt a rádió, jön a diszkosítben.

0: a Phoenix Klubban.
1: Az októberről már beszéltünk, most beszélünk a decemberről, az is erős lesz egyébként diszkosi ügyben, hiszen 4-én és 5-én megünnepeljük a születésnapunkat. Ez nem egy zenei hír, de vélük is. Nagyjából azért az, hiszen az elmúlt 21 évből minden, ami diszkosítás játszani fogunk, és hát 4-én évfélkor, ami már 5-e lesz, akkor tényleg már 21 évesek leszünk, szóval Pécsre megyünk először, 5-én pedig Budapesten ünnepeljük a 21. születésnapot. Na ez mind a kettő nagyon nagy buli lesz.
2: Egyébként a 21. születésnapunkon kifejezetten ajándékot elfogadunk.
3: Melyik születésnapunkon?
2: Bármelyiken, de a 21-en kifejezetten.
3: Nekem mindegy. Mondjuk én nem örülök az ajándékoknak. Olyan hülyeséget szoktuk adni. Hát de tényleg.
2: Gyerek

0: a gyerekkorában van baj, tehát
1: ott valami elment szerintem.
0: Vagy a télapó, vagy a szülők nem azt vették neked, amit szeretnél.
1: Akkor most ezt elmondom, jó? Pedig az egyik legrégebbi és legjobb barátom, egykori rajongóm az, akitől kaptam ezt. Sírkőre volt rávésve, hogy az évtized DJ-e. Sírkőre.
2: Az mellé ment szerintem.
1: És azt a sírkövet a mai napig a garázsban tárolom, mert nem tudom hova tenni.
0: Hát most mondanám, hogy ilyenek a... De nem
1: jó, megyünk tovább a rádió egyen a diszkosítben. Érkezik Peter Exxon, illetve az AI és a Glass and Dust.

0: Ez a Rádió 1-es show-ja, a diszkosít 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrien színnő zenékkel, Bárány Attila mixel, itt van, vagy PJ Shane DJ Junior is. Jut eszembe, amennyire látom a jövő hetemet, egy kicsit lazább lesz, így hát majd lesz időm a 2026-os saját cuccainkat, amit Roberto Vini és egyéb producer társaimmal közösen csináltunk, elküldeni mindenkinek, hogyha bárkit érdekel ez a lehetőség, írja nekem e-mailt a hambaipg@hambaipg.hu-ra.
1: Most pedig zenei hír. Van az a színészképzőben is a használt nyelvtörő, az ipafai papnak fapipája van, ezért az ipafai fapipa, papifapipa, ez megvan?
0: Igen, én tudom, igen. Mert nem tudom kimondani.
2: Igen, én tudok, okay. Ennél durvábbat is.
1: De nem kell, mert hogy ezt megzenisítette valaki, méghozzá az AI. Várjál, de én úgy döntöttem, hogy megcsinálom saját magam.
0: De magyarul? Így?
1: Ez így, ahogy van. Ja, ez

0: Rádió egy csak igazi, ma is Slágermegy diszkosít Rádió Show. Búcsúzunk ma estére, DJ Junior, várjátok és jó magam, Hamba PG.
1: Én azt köszönök el tőletek, hogy várok mindenkit szeretettel Straubingban, a Phoenix Clubban zenélek ma, holnap este 8-tól pedig újra, diszkosít a Rádió Egyen. Én Bárány Attila voltam, és még jövök el, most jut eszembe, hát hiszen jön egy dal még itt a folytatásban, a fináléban.
2: Én DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, kikerült egy új Made in Ibiza mix, meg új tartalom is van. Ezen kívül a DJ Junioros remixek megtalálhatók, letölthetők, egy új pak a nyári. A Facebook rajongói oldalon megtaláljátok. Ezzel búcsúzom. Holnap este én mixelek 8-kor itt a Rádió Egyen. Szevasztok.
0: Ameddig a földkereken szolgálok és zenélek, Hamvai PG voltam, innen megyek vissza egyébként a húgom esküvőjére. Jövő héten szombaton pedig mindenkit várok sok-sok szeretettel Gyöngyösön, Bátaszéken és a fővárosban, a budapesti rezidenciámon. Szevasztok.
1: Most pedig Maupi érkezik, valamint a Just a Little Bit More, a Beatport number 1 itt a Rádió Egyen, a Diszkosítben, persze Biszenselben.

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Orsi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Lucia.

0: valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra a Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine,

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Most indul be igazán a szombat este. 4 DJ jön, 4 órányi mixel és nagyon sok újdonsággal. Szokás szerint a Loving Arms kezdi a mai különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele! Hihetetlen, hogy már október van.
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Hát igen, elképesztő, hogy október van. Nem túl rég még azért kezdtünk el sírni pont itt Gerivel szerintem. Ugyanitt ezen a szent helyszínen álltunk, hogy hát vége van a nyárnak, itt van az ősz, itt van a szeptember. Most meg megszoktuk ezt a szegény szeptembert. Elkezdtünk gyönyörködni a szeptember színeibe, és tessék, itt van az október. Na nem mindegy, az október is rengeteg jó zenét tartogat nektek, hát ilyen az első is, ami nagy Rádió 1-es kedvenc, az Alex Kenji és a Bambó Lé. Úgyhogy ezzel nyitjuk a World Is Mine Radio Show első óráját. Jó hangulatban, jó zenékben, jó kedven, jó társaságban maradjatok Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-szal.

0: Itt a Rádió 1-es a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadi új zenét a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és maradunk a feldolgozásoknál. Amy McDonald énekelte a következő fantasztikus dal eredeti változatát. Egészen pontosan 2007-ben This is the Life. Akkor ez volt ennek a dalnak a címe, ez pedig egy igazi prémium kategóriás átirat.
1: Úgyhogy Swish Disco, Rehab és Sunfelt új feldolgozása itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Bird is Mine Radio Show szokás szerint a Loving Arms indítja be a mai külön kiadásunkat. Üdv a most érkezőknek, hello Andris, még egyszer.
1: Hello Geri, hello mindenkinek. Hát most mennyi csaj, vagy mennyi pasi felsóhajtott, hogy minden, mindig ő indítja be. De mit? De mit?
0: Andris mindenkit beindít. Heti egyszer garantáltan. Yes. Szerintem ez jó arány.
1: Ebben a korban főleg. 35-re visszaigen.
0: Igen, igen. Mindent megteszünk, amit csak tudunk, szóval az új Calvin Harris dal mögöttünk, ez volt a Satisfy, annyira jó ez a zene, hogy hihetetlen.
1: Én nekem nagyon tetszik, ezt most így röviden fogalmaztam meg, ha hosszabban akarom kifejteni, akkor annyit mondanék, hogy Geri, nekem hiányzik a nyár. Hiányzik az, hogy egy teraszon zenélős éjszaka legyen, koktélozzunk, csinos csajokat indítsunk be. Istenem, a következő dal is beindít szerintem mindenkit, mert hogy abszolút még 2026 nyarából szeretjük, hiszen ekkor fedeztük fel, mondhatni. Gordo és a Loco Loco. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Már Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a First Is Mine Radio Show szombat este Lost Frequencies jön most.
1: Geri, nem akarok ilyen nagyon ilyen in memoriam estét, de hogy most is egyébként vissza kell emlékeznem a nyára is. Tudod mi van? Meg előttem, hogy Henry Self remixében játszom ezt a dalt, pontosabban pont ezt a verziót a Strandfesztiválon.
0: Emlékszem, és mennyire jó volt úgy összegészében az egész Strandfesztivál.
1: Hát eszméletlenül, úgyhogy én nagyon várom már a nyarat, úgyhogy nem is kell olyan sokat aludni, de addig is jön Lost Frequencies és a Live It All. Itt a Rádió 1-en, a Verizmán Radio Show-ban.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to The World Is Mine, a radio show on Radio 1.

0: a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. A Loving Arms állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Hová mész tovább innen, Andris?
1: Hát tulajdonképpen én megyek haza Debrecenbe. Úgyhogy
0: de jó!
1: Igen, nagyon jó, már nagyon várom, mert tulajdonképpen már nem voltam több mint egy hónapja, úgyhogy a családlátogatással is összekötöm, úgyhogy ma nem iszok.
0: Vizet. De jó, na. Andris, akkor jó családozást kívánok, meg jó bulit, jövő héten folyt köv.
1: Igen, de mindent felelősséget csinálok, Geri, neked kitartás, és jövő héten találkozunk, legyetek szexik, szavaztak.
0: És maradjatok mindenképpen, rögtön kezd a lemezjátszóknál, New Week, 11-től pedig jön Antonio.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Szerez állást egyetlen nap alatt. Október 5-én elviszünk a GE Vernova Veresegyházi gyárába. Ismerd meg a gázturbina gyártást és dolgozz velünk. Vállalati buszunk az alábbi 5 megállóban vár. Kereken 7 órakor Salgótarján Beszterce lakótelep, 7 óra 6 perckor Piac Bajcsi út, 7 óra 10-kor Bagyas-Aljai felüljáró, 7 óra 12 perckor Zagyva-Pálfalva felüljáró, 7 22-kor Kisterenye Ózdi útelágazás. A buszon reggeli verés kávéval várunk. Visszaindulás Salgótarjánba 12 órakor. Találkozzunk október 5-én. GE Vernova Veresegyház.
7: A Coop kedvező áraira és széles áru választékára nap mint nap számíthatunk. Október 1-e és 7-e között az Unió Coop üzleteiben a többféle 90 g-os Milli krém túró csak 199 forint. Az 51 g-os pöttyös protein mogyoróvajas túró Rudi mindössze 329 forint. Coop Club áron törzsvásárlói kártyával 10 dekagram Mekom Torero csemege szalámi 399 forint. További kedvezményes termékek az Unió Coop üzleteiben.
8: A választék üzleteinkben eltérhet.
9: Új turisztikai látványosság a Karancsmedves vidékén. Az Interreg Magyarország-Szlovákia program keretében megújult a Salgó és Somoskővárát összekötő Petőfi sétány. Öt helyszín várja a kirándulókat. A felújított sétány, a Petőfi forrás, a Balassi pihenő, a Losonci Anna forrás és a Salgói alsóvár. Új padokkal, tűzrakóhelyekkel és interaktív tájékoztató táblákkal. Indulj útnak! Salgó Somoskő, két vár, egy család. Sétálj át a történelmen.
10: Minden ízében különleges kiállítás. A várról, ami 700 éve áll a hegyen Salgótarján felett. A Dornyai Béla Múzeumban megelevenedik a város egyik jelképének számító Salgói vár múltja és jelene. Az összeállítást a szemet gyönyörködtető felvételek mellett régészeti leletek és képzőművészeti alkotások teszik teljessé. A kiállítás október 31-éig látogatható. Érték, ismeret, kikapcsolódás. A Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeumban.
2: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
11: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
2: Köszönjük!
5: Reklámot hallottál.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
12: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Hello mindenkinek, Nyúvik, viszi nálunk tovább a szombat estét. Szia Nyúvik, induljunk el!
1: Hello ladies, szevasztok Rádió 1-esek, egy igazán vagány felvétel lesz, Szemfeldel indulunk, és a Hot Like Maya, jó szórakozás mindenkinek a következő egy órához. Szevasztok!

0: rádiósóban a Rádió Egyen nyúlik a lemezjátszóknál. Mi jön most?
1: Egy szőke után jön egy barna, kérlek szépen, nagyon-nagyon ügyesek egyébként a csajok. És hozzáteszem, a felvétel, ami következik, szerintem egy igazi vagány. Mondhatok, egy nyári felvétel, egy kicsit későn érkezett meg, de szerintem nagyon-nagyon kellemes. Mindenféleképpen a hölgyek figyelmébe szeretném ajánlani a felvételt. Amber Revival és az Atmosphere of Love. Szerintem zseniális lett. Gyere!
2: The best DJs in Hungary. Minden este 9-től. A Rádió Egyen. This is the World is Mine Radio Show.

0: is.
1: Hello, Geri, szevasztok, hello mindenkinek. Igazából most ha kezdünk oda pörkölni szépen. Ugye David Guetta egész nyáron rengeteg jó zenét hozott ki, viszont most egy igazi klubba visszatérőset rendeltek ki, amit Major Lazerrel közösen csináltak, ez pedig nem más, mint a Master at Work régi felvétel, a Work, és ez szerintem egy nagyon-nagyon durva jó kis verzió lett. Gyertek, hallgassátok!
2: What you waiting for? Put your back in it. Just

0: Medúza, Dóban a Go Home, mi sem megyünk még haza, nagyon az elején vagyunk ennek a ma estének. Nyúvik a lemezjátszóknál, aztán 11-től jön még Antonio, éjféltől pedig Greg Gear a házban, ő játsza majd a guest mixünket éjfél és éjjel egy között. Nagyon békés, hát egy régi kedves ismerős jön most.
1: Így van, nem is akármilyen kötösben, kérlek szépen, 2026-ban újra elővetik, és a Rinzer volt, aki feldolgozta, szerintem nagyon-nagyon keményen meg turbózta, mondhatni. Nagyon-nagyon finom hangokat csempészett bele, és nem is kellett igazából hozzá több. Alapból egy zseniális felvétel volt, és így pedig aztán üt, mint az állat. Ez a rádió egy csak igazi ma is lágerbe egy.

I become bitter seeds and poison leaves.

0: Estét van, nincs ma fellépés.
1: Én csütörtökön már letudtam a heti kötelezőt, volt egy céges parti, ahol 1500-an voltunk kb. Nagyon jó volt. Köszönöm a lehetőséget, illetve itt is, és jövő héten pedig újra folytatjuk.
0: Így van, ez most tőled Newvictól a Let Me In, 11-től pedig a lemezjátszóknál. Antonio, várjátok meg őt is, Verdi's Mind Radio Show, Rádió 1.

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
4: World is Mine Radio Show.
3: A rádió egyen.
5: Hey, Mr. DJ.
3: A budapesti stúdióból élőben.
4: World is Mine.
3: Oh. Juhász Gergővel, a lemezjátszóknál.
5: Ladies and gentlemen.
4: Antonio.
6: World is Mine Radio Show starts now.
7: World is Mine.
8: Mindenkinek megyünk szépen bele a szombat éjszakába, és szokás szerint Antónióé a következő egy óra. Hello, Anti!
9: Szia, Geri! Sziasztok, Rádió Egyesek! Szép estét mindenkinek! Innentől át is veszem a pultot, és rögtön kezdésként egy igazi csemegével indítunk. Kevin Parker, azaz Tame Impala, és a Dracula Christopher Remixben szól itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadi új zenét Antonio elemezjátszói mögött, és jön megint egy friss megjelenés.
1: Friss ritmusok és maximális rendület, már is érkezik Rafael újdonsága, ez a Got to be Cool, itt a World is Mine Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Nagyon köszönjük, hogy velünk hangolódtok, velünk alapoztok a szombat éjszakára a Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, Antonio a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Egy nemzetközileg is igen elismert House Tech House producerrel megyünk tovább, ő nem más, mint az olasz származású Alex Kenji. Már is érkezik a Bambolé, itt a Rádió Egyet.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Ilyenkor szombatonként 11 és éjfél között mindig Antonio Mixel. Vissza is tudjátok hallgatni a mai szettjét a weboldalunkon és az applikációnkban. Anti, nagy voltál!
1: Szia, Geri! Sziasztok, Rádió 1-esek! Köszönöm a figyelmet! Jó hétvégét mindenkinek! Jó rádiózás továbbra is! Maradjatok itt a Rádió 1-en! Jövő hét szombaton folytatjuk, találkozunk itt a World is Mine Radio Show-ban 23 órától. Kellemes hétvégét! Sziasztok!
0: Blond is jön, és a Volcano on a Dream, az Empire of the Sun klasszikus feldolgozása, éjféltől pedig a Guest Mixben a lemezjátszóknál Greggy

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
5: Indulunk! Are you
1: ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
2: World is Mine Radio Show.
1: A rádió.

0: Rocky! World is Mine Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, pörög velünk tovább a szombat éjszaka. Greg Gear a lemezjátszók mögött a következő egy órában ő készítette a heti guest mixünket, ami egy saját zenéjével indul. Ez Greg Gear és a Moments.

'cause I'm living fast.

I like my music loud, my pockets deep, deep. I go all night long.

Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ivel. You feel it in the ground.

0: A Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért a World is Mine Radio Show szombati külön kiadásában. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, remélem jól éreztétek magatokat. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint. Addig is élvezzétek a szombati éjszakát, jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Picit lazában indítottam a World is Mine után, de innentől azért belehúzunk. Jön például nem sokára Martin Garrix, Alex Warren, a Purple Disco Machine, tényleg a legnagyobbak, most pedig az egyik legnagyobb hang, Teddy Swims, a The Door, amit indítok. Kellemes éjszakát, jó rádiózást mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Alex Warren, aki egyébként Benson Boone nagy barátja, sőt, sokszor a dalaikat egyszer, először a másiknak mutatják meg. Például Benson Boone is a Beautiful Things-et állítólag Alex Warrennek mutatta meg először. Ez viszont az igazi mai sláger Alex Warrentől, ne keveredjünk el a nevekben, ő jön, és a Fewer Dream a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Katy Perry szerintem mindig zseniális. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és legalább ilyen zseniális Robin Schulz, aki mindjárt lényegében az első dalával szerzett is egy Grammy jelölést. Ez meg az aktuális kedvenc a Bad Times a Rádió 1-en.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A legváltozatosabban, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és hogy ez a változatosság még nagyobb legyen és még aktuálisabb, ezért elindítottuk újra a Rádió 1 Top 500-at, a hallgatóinkkal közösen összeállítjuk az ország 500 legkedveltebb dalának listáját, ehhez pedig várjuk a véleményeket, várjuk a tippeket, a javaslatokat, a szavazatokat, 0-20-3-111-111, akár jó a Max-re is.
1: Igazi mai slágermegy. Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.